0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Bemondott a tisztségről az igazságügyi miniszter jelölt. Nem volt életveszélyes a HIV bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ma már csak néhol várható kisebb eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, hogy nem szeretné, hogy a családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, hogy szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet pedig holnap jelenti majd be. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Holnap délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, ezt mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Sokszor mozdult meg a Föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok, ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Magyarországon április közepén a horvát határ közelében lévő Somogy vármegyei Bolhó környékén 2,5 erősségű földrengést észleltek, amelyet a lakosság is érzett, jelentősebb károkról viszont nem érkezett jelentés. Nem volt életveszélyes a HIV bébi ételben talált patkányméreg dózisa, ezt állapította meg a toxikológiai vizsgálat. A tájékoztatás szerint viszont gátolta volna a véralvadást, és belső vérzést is okozhatott volna a gyerekeknél. Ez az eredmény csak az Ausztriában talált bébi ételre vonatkozik, azt nem tudni, hogy a Csehországban és a Szlovákiában talált termékekben mennyi patkányméreg volt. Ma már naposabb és szárazabb időre számíthatunk. Elhagyja hazánkat a hidegfront, ezért ma már sok napsütés várható, és bár felhők is lesznek felettünk az égen, csak keleten, észak-keleten lehetnek kisebb esők. A szél mérsékelt marad, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén sokat süt majd a nap, és elszórtan csak szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap pedig 24-28 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Lemondott a miniszteri jelöltségről Melétei Barna Márton. Tartós élelmiszer gyűjt a Magyar Élelmiszerbank. Kora nyárias idő várható a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton, a Tiszapárt jogi igazgatója közölte. Nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A lendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna. Munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata, vagy Monet festészete. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
3: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készíták konzervek, említhetném a kekszeket, ríst, valamilyen öntetet, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
2: Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy autó oszlopnak csapódott a 43-as számú főúton Szegeden, a Bertalan Lajos hídon. A 2-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták. Olvasható az útinform oldalán. Közben az M1-esen a 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtóágat is lezárták. A szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávjai járható. Hegyeshalom irányába a külső is a leálló sáv használható. Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontban aszfaltozás miatt a Pécs felé vezető felhajtóágat lezárták. Kerülni a következő csomópontban lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra, 8 perc, jó reggelt mindenkinek, drága hallgatók. Kezdjük el ezt a gyönyörű napot. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Milyen érdekes, mindenki megtartotta Jackie-ét még így kezdésre. Gyuri is fenn, te is ott, én is.
1: Én is, rajtam is.
0: Pedig baromi meleg van.
2: Nagyon. Igen, de valahogy megkísérleltem ledobni, mikor bejöttem, és aztán visszavettem. Azt éreztem, hogy még mégis olyan hűvös van, olyan reggel.
0: Nem az igazi.
2: Még nem az igazi. Aha. Aha.
0: Na, nézzük, hogy hogyan kezdődik ez a reggel. Gabi bátyám, jó reggelt. Van egy másik, aki ikezi a Gabi bátyám, de szerintem ez már legyen a McLaren-esé, ez a megszólítás. Ezt egyébként a Gátvédertől szedtük. Gabi bátyám, jó reggelt. Nem sok jobb érzés van attól reggelente, mint kiülni kávéval a kézben itthon a tó partjára, hallgatni a madarakat és kézből etetni a koikat. Mondjuk talán vetekszik azzal, mikor a hajnal a hajón ér, és ott szürcsölöm a feketét süllőkapásra várva, de ez a következő napok feelingje lesz, mert 3 éjszakát a Tiszán töltök mától, a McLaren-es.
1: Mindig hát utazik valahova, nem? Pont ez így jutott nekem is eszembe, hogy nincs sokat otthon.
2: Tehát... Példakép a McLaren-es. Olyanokat festő, azt mondom, hogy cserélnék. Simán.
0: Igen. Megnézem, hogy a Gabi bátyám megvan-e valahol a gátvédertől, várjál?
3: Ha lassú árvíz védelem, tehát a lassú elmegyen, akkor a víz elmegy.
0: Ez nem az.
2: De ez is bölcs volt.
0: Ez egy bölcs. De a gátvéder, Isten nyugasztalja egyébként, a gátvédernek a mondatait, ha nagyon-nagyon hagyjuk hatni, ezek mind bölcs mondatok. Tehát, hogy ne neves, kérlek, tényleg jó barátom volt.
3: De a gátvédelem az már nem mindegy.
0: Például.
2: Na, ezzel tudsz
0: például ez így. Mondd, kösd bele ebben a mondatban.
1: Nem tudok, iszonyat bölcs. Összetett.
3: De a gátvédelem az már nem mindegy.
0: Ezt a mondatot, amikor akkor hallottam, azt gondoltam, hogy ez most tényleg igen. Ezt mondja, és igen, ez a lényeg, hogy nem mindegy. Érted? De nem érted.
1: Há, hogy ne érteni?
0: Jézusom, nem érted.
2: Gúnyolod.
3: Maga a gátvédelem az speciális téma.
0: Na.
2: És teljesen jogos.
1: És teljesen igazam van. Nem hiszem el.
3: A gátvédelem az olyan, hogy lent és fönt. Mindenütt meg kell erősíteni. Lényegében az van.
0: Na.
2: És ezzel meg is adja az irányt a jó védelemnek.
1: Az van. Teljesen igaza van. Fent és lent.
0: Fent, így van.
3: Na most a másik az, hogy elnézést.
0: Semmi.
1: Jó, köszönöm.
0: Ez most gyorsan lerázta ez a arrogáns riporternő.
2: Persze.
3: Olyan
0: tévétőt teszem. Bocsánat, ez a hosszú verzió.
4: Jó reggelt, Bocskor úr.
0: Itt Bocskor úr voltam.
2: Hello.
4: Hallás.
0: Ez a visszhallás volt, még egyszer.
2: Hello.
4: Hallás.
1: Várjál, hát én most le vagyok dobeve, ti beszéltetek vele?
0: Persze.
4: Gabi bátyám.
0: Itt van.
4: Hát így van.
0: Jó.
4: Hát minden rendben van lényegében. Ez van.
0: Édes szívem.
2: Egy ikon volt.
0: Na, itt van a Gabi bátyám, ezt kerestem.
4: Gabi bátyám.
0: Igen.
4: Hát így van.
0: Jó.
4: Hát minden rendben van lényegében. Ez van.
0: Istenem, de szeretem.
1: Oh.
0: Istenem, Béla bá. Jaj. Na jó. Ez volt, csak hogy tudjátok. Gyula Hegesztő írja, már nagyon rég írtam, de most úgy gondoltam, hogy éppen aktuális lenne egy téma. Az országos jégkármérséklő rendszerről beszélhetnétek, szerintem sokakat érdekelne. Nem tudom, mi ez. Értem, hogy a jégkár az nyilván a veteményes, meg mit a gyümölcsöket érint ide, hogy mi ez a mérséklő rendszer. Nem tudok róla. A repülésből róla. Ismerem a jégtelenítést, amikor a szárnyakat fújják
1: kell.
0: Valamivel. Jó, nem tudjuk nyúl, de abban sem vagyok biztos, hogy ez sokakat érdekelne. Szevasztok! Este megmutattam a feleségemnek egy pár ikonikus bejátszást Horthy Gábortól. Könnyesen röhögte magát, azt mondta, ha ő közvetítené a magyar focit, akkor még nézné is, üzeni kis butha. Hát igen, egyébként Gábor ebben volt zseniális. Tehát ő annak idején, nem tudom, milyen meccseket közvetített. Gyuri, talán neked van valami tudásod erről?
2: De főleg egy külföldi meccseket. Én külföldi meccseket. Igen, egy pár ilyet láttam.
0: És elképesztő volt. Annyira eltért attól, amit a telesportos hangvételtől megszoktunk. Az gyakorlatilag egyik másolta a másikat. Tehát ugye ott volt Vitrai, ikon. Ott volt Knézi, ez egy picit másik vonal, és az összes többi, az egy Knézi kópia.
1: Azért Hajdú B is ikonikus. Azért vannak olyan mondatai.
0: A Hajdú B az egy tudálékos knézi.
1: Hát ilyen megfogalmazásban se hallottam még a munkáját.
0: És aztán ott volt Horthy, és ő meg rock and roll volt.
1: Igen, hívhatjuk így is.
0: De ő felületes picit.
2: Viszont hát nagyon szórakoztató. Tehát szerintem ahogy most is a műsorban azoknak, akik teljesen laikusok, és a foci információk inkább a szórakoztató érték szempontjából érdekesek nekik, abban a Gábor zseniális.
1: Hát nem megy be, nem is megy bele olyan szakmai kérdésekbe, amit egyébként szerintem egy átlagember nem tud.
0: Igen, ez a mi hibánk, hogy mi bele akarjuk kergetni.
2: Igen.
0: Szakmai kérdésekbe, és ezért egyébként magunkat hibáztassuk. Igen.
2: Néha kirángatjuk belőle, néha belelökjük, és akkor így alakul, ahogy alakul.
0: Igen. Na, mi van még? Robi üzeni, tegnap 4-en vizsgáztak egy időben, miért buktak meg a tanuló vezetők? Na, az egyik nem ellenőrizte elindulás előtt, hogy világítanak a lámpák. A másik 50-es táblánál 54-jel ment. Gyorshajtás. A harmadik csak 35-tel. Túlságosan lassan ment. A lányom leparkolt egy mozgáskorlátozott parkolóhelyre. Ezek után úgy mentem át Budapesten, hogy minden szabályt betartottam. Dudáltak, villogtak, mutogattak az autósok. Miért kérünk számon valamit, ami nem életszerű? Szép napot, Robi. Igen. Én is csináltam ilyet. Annak idején Winkler Robival elindultunk, rádióban közvetítettük élőben, hogy minden szabályt betartottunk, és azt ne higgyétek el, hogy mit kaptunk az úton.
2: Főleg reggel is útforgalomban ráadásul?
0: Igen. Ez 10 előtt, igen. Hát a műsorzárás előtti időszakban, tehát egyen szerintem elindultunk 8-kor, igen.
2: Jó, az derék. Az szép lehetett.
0: De a városból szépen kifelé, de minden szabályt betartottunk. Ne tudd meg, mit kaptunk.
1: Tehát ilyen esküvői menet volt, dudáltak, és ugye...
0: Hát körülbelül.
1: Igen.
0: Körülbelül,
1: nem
0: igen.
1: Nem is húztad le az ablakot, és integette, hogy én vagyok a bocsánat.
2: Hogy is, baseball sapka, műba jussz, tudod?
0: Tudjátok, csak egyszerű kérdéseket nekünk hallgatóknak, mondja Mosoly a Laca Biáról. Látod, hogy Laca, te már átlátsz, mert te már okos vagy. Igen, te már értetted, amit hallottál tegnap. Sőt, meg is jegyezted? Te kilógsz a sorból, nem vagy átlag.
2: Nem is leszel kitörölve.
0: Nem is leszel kitörölve. Jó reggelt üzeni a tankcsapdás, Pityu. Oké, na, ezek vannak. Anett megírta közben az időjárás jelentést, azt mondja ő, hogy kellemes időnk lesz ma is, és már a napot is látjuk, számottevő csapadék azonban nem várható. A szél ereje sem borzolja össze a hajunkat. Milyen helyesen hajjal még nem is csináltál időjárás jelentést?
1: Nem. Nem tudom.
0: Lehet, hogy csináltál, nem emlékszem.
1: Össze-vissza szoktam írogatni.
0: 23-26 fok körül.
2: Valahol éreztük, de jobb, igen. Hogy tisztáztad.
0: Igen, 23, de egyébként te vagy a hírszerkesztők Horthy Gábora. Tehát, hogy...
1: Erre gondoltam pont én is, remélem, hogy nem hozott be, hogy nem jut eszedbe, de ezek szerint most egyszerre járt az agyon.
0: 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet, a hétvégét is nyárias meleggel számol, vagy hétvégén is nyárias meleggel számoljunk. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk, számoljunk, bízhatunk. Nagyon megválogattad a szavakat, te.
1: Megbizony, szinoníma szótár vagyok, tudod, ezt szoktad mondani.
0: Igen. Győző és Mihály nap van.
1: Isten éltesse őket.
0: Ma van a Magyar Fagylalt napja. Ez mi ez? Leváltunk a nemzetköziről? Vagy
1: külön
0: hogy?
1: Tartunk is, ugye legfőképpen a kézműves fagyikat ünnepeljük ilyenkor, meg nyilván szeretnénk bemutatni, és különböző cukrászdák csatlakoznak ilyenkor ehhez a kezdeményezéshez, ahol nem csak bemutatják, de még kedvezményesen is kaphatnak fagyit az emberek.
0: Wow. Ó, és az albán porfagyi az nem ünnepel?
1: Szerintem nem.
2: Ő egész évben ünnepel.
1: Már a hosszú sorok.
2: Minden lakótelep aljában ott ünneplik, minden.
0: Az albán porfagyi napja. A nemzetközi Vöröskereszt napja is ma van. Ma 100 éves David Attenborough. Hát most beszéltünk róla.
1: Hát tessék.
0: Igen.
1: Boldog születésnapot.
0: Boldog születésnapot, de imádjuk tényleg. És igen. Igazad van, sokat tudtunk meg tőle vagy általa a világról.
1: 24 órának kellett eltenni, de köszönöm, Gábor.
0: Nagyon szívesen. 51 éves Enrique Iglesias. Na, ez is.
1: Ó, köszönjük.
2: A másik ikon.
0: Hát a másik ikon, tehát, de tényleg ez az örök kisfiú, ez már 51.
1: Bizony.
5: Hogy felnőtt?
1: De még mindig tényleg úgy néz ki, mint egy 30 éves.
0: Nem, tényleg elképesztő. És ott van ez a csodálatosan szép felesége, a Kurnyikova. Ott van apja, akivel nem tudjuk, hogy mi van, de hát ugye azért az apja tudott valóban énekelni az Iglesias családban, nem ő?
1: Hát, igen.
0: Aztán 83 éves lenne Laux József, ő ugye az Omega dobosa volt, illetve az LGT-nek is dobosa volt, tehát egy nagyon-nagyon nagy ikon. 75 éves lett Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese, de ő énekelte a Phil Collins-ra ezt az Easy Lover-t.
2: Komolyan? Szóval is tudtam.
0: Igen. Csak azért, hogy mindenki képbe legyen. Aztán tavaly ezen a napon a pápai konklávé megválasztotta 14. Leó pápát.
1: Mi azt végigkövettük. Emlékeztek rá, hogy nagyon izgultunk? Még beszéltünk is...
2: De ott voltunk?
1: Nem,
5: itt voltunk. Olyan történetet hallgatom, hogy
0: mi csináltunk ezzel a konklávéval?
1: Látom egyébként, hogy ilyen kimerett szemmel néztek rám. Nincs meg nektek, hogy foglalkoztunk ezzel a témával tavaly?
0: Nagyon intenzíven.
2: Igen, foglalkoztunk vele.
0: Hosszú pápai hetek voltak nálunk, egészen a fehér füstig.
1: Hát izgultunk. Igen. Én emlékszem rá. Jól van, menjünk tovább. Szót se érdemel többet.
2: Imádom az emlékeidet, amik nem történtek meg.
0: 1912. május 8-án a magyar származású Adolf Zukor Famous Players Film Company néven megalapította a Paramount Pictures elődjét. Bocsánat. 1886-ban ezen a napon Georgia állambéli Atlantában dr. John Stith Pemberton kikeveri az első Coca-Colát.
1: Wow, és a héten erről is beszéltünk.
0: Bizony. Igen. És holnap lesz, és ezért ma mondjuk el, mert ugye holnap hétvége van, holnap lesz 62 éves Geszti Péter barátunk.
1: Ó, Isten éltessen.
0: Isten éltessen, Peti, drága Peti. Így van. Na, időjárás, ami Gyurinktól, Siófok, Sopron, 9 fokos, 20 fok lesz ma, és napsütést ígér a Gyuri. Csopak, 10 fokos, 21 lesz, de ott csak felhős idő. Calgary is felhős, 8 fokos, most 20 fok lesz, közelíti így a magyarországi adatokat. Aztán Szarvas 8 fokos, 21 lesz a csúcs napsütéssel, Budapesten is felhős lesz inkább az idő, 10 fok van most és 20 fok lesz.
2: Szépen beleszaladtam, tegnap napsütést ígértem, és így néztem egész nap így az ablakból, hogy esik az eső, aztán még délután meg is áztam, végig gondolkodtam azon, hogy ez nem jött be.
1: Köszönöm, Gyuri.

0: hogy érdemes gondolkodni, érdemes odafigyelni, vagy érdemes legalább kérdéseket feltenni, akkor mindenképpen beszéljünk róla. Biztos ti is hallottátok, itt van ez a expedíciós hajó, Hondius, vagy nem tudom, hogy hívják, mi a neve, és ez elindult kb. 150 fővel a fedélzetén, ugye, Argentinából. Különböző expedíciókat mentek, egészen jöttek Európáig, Zöldfoki szigetek, minden. Tehát tudod, amikor nézik a pingvineket, meg a nem tudom miket. Tehát ez nem egy ilyen luxus hajó, hanem egy ilyen expedíciós hajó, de magánembereknek.
1: Abszolút, és gyakorlatilag ugye minden helyen megállnak, és ilyen előadások vannak a hajón, hogy mit fognak nézni, vagy mit láttak eddig.
0: Így, és ezen a hajón kitört egy vírus, és eddig meghaltak 3-an, 4-en?
1: Eddig 3-an haltak.
2: 8-an vannak azok, akik bizonyítottan betegek, és 3-an
0: haltak. 3-an haltak meg, és ez a hajó, ez most ott hát jön, megy a tengeren, mert nem engedi kikötni. Ugye betegeket a partra vittek, ha jól tudom, holland és német kórházakban.
1: Igen.
0: És a hajón ott van még hát egy csomó ember, hát mit tudom, 100 feletti létszám. És ez az a hantavírus, amiről lehet, hogy akkor hallottatok, amikor Gene Hackman haláláról beszéltünk, hogy az ő felesége ebbe halt bele, és ez az a vírus, amit akkor is már beszéltük, hogy ilyen rákcsálók, patkányok, egerek ürüléke, vizelete, nyála tud ilyen fertőzést okozni, hogyha érintkezik élelmiszerrel, vagy hát magával az emberrel.
2: Igen, és aztán ilyen vesekárosodást, ilyen problémákat idéz elő, és nagyon sokáig azt tudja gondolni az ember, hogy egy szimpla megfázás, vagy valamilyen kis könnyebb vírusi dolog van. Mert...
0: Így van. Szóval a helyzet az, hogy most ez a hajó már nagyon szeretne kikötni a Kanári-szigeteknél, de a Tenerife most engedik, vagy nem engedik?
1: Egyelőre most sehol nem engedik, ugye Kanári-szigetek lett volna a cél, de ott az elnök azt mondta, hogy ide nem jöhetnek. Most megpróbálják Tenerife-n, hogy
0: hát... Ez a Kanári-szigetek része, nem?
1: Hát a környéken, tehát mindenhol próbálkoznak, de most egyelőre Európa nem akarja beengedni.
0: Nem akarja beengedni a hajót, mert ennek a vírusnak a lappangási ideje igen hosszú, azt hiszem, hogy 45 nap, vagy valami ilyesmi.
1: Így van.
0: Nagyon hosszú, és a másik, hogy nem teljesen tiszta, hogy azok most ugye egy párat elvittek német meg holland kórházakba, hogy ez olyan vírus-e, ami emberről emberre terjed. Tehát, hogy kvázi ott a fedélzeten egymást fertőzték-e meg, vagy éppenséggel volt egy-két hantavírusos.
2: Igen, és hát nagyon fura a helyzet, mert most ez úgy néz ki, hogyha engedik ezt a hajót kikötni, legalábbis a laikusok így látják a világban, akkor elképzelhető, hogy ez a járvány elkezd terjedni, ha mondjuk nincs kizárva, vagy emberről emberre terjed.
0: És ilyenkor van az, hogy mindenképpen szeretnénk beszélni dr. Rusvai Miklós virológussal. Nekünk mindig ő volt az, aki egyébként szinte a legérthetőbben mondta el ezeket a dolgokat, és pont ezeket a kérdéseket fogjuk neki feltenni, hogy ez a vírus mi? Ez a vírus mennyire veszélyes? Ez a vírus olyan járványt okozhat-e, mint annak idején a Covid-járvány? Ez a vírus mutálódik-e úgy, mint a
1: Covid?
0: A Covid, így van. Szóval ezeket a kérdéseket akarjuk feltenni neki. Ez egy jó módszer, hogy a tengeren tartsuk azt a 100, mit tudom én, 40 embert. És akkor ezzel kordába tudjuk tartani. Egyáltalán hogy kerülhetett ez a vírus az emberek közé? Valamelyikük megfertőződött valahol a parton, és elkezdte terjeszteni, vagy a hajón lehetett olyan higiéniai körülmény, ami által megfertőződött.
1: Még ezeket is keresik.
2: Kell ennyire pánikolni mondjuk, hogy tényleg ez a mi fog történni, egyszer kiköt ez a hajó, mert egyszer kifog?
0: Így van. Szóval dr. Rusvai Miklóssal beszélünk ma a hantavírusról. Ez az egyik, a másik pedig, hát gyerekek, én biztos tudjátok már, hogy a repülés okán is jobban vagyok Besenyei Péter műrepülő európai világbajnokkal, és egy közös van bennünk, nyilván a repülés szeretete, de a másik közös bennünk, hogy nagyon szeretjük a jó bort. És teszem hozzá, Peti a szememben igazi borszakértő. Tehát én többször voltam nála ilyen borkóstoláson, és ahogy ő prezentálja a borokat, úgy senki más. És neki olyan bor készlete van, hogy tényleg jó. Tehát minden más barátomnál, amikor azt mondja, hogy mindegy, sem akarok Fejes Tamás bor készletéről beszélni, de a Petinél komolyan mondom, hogy baromi jó borok vannak, és ő érdekli is, és amikor ő külföldön van, akkor is hoz haza borokat, legyen az Chiléből, bárhonnan. Most csak azért mondom el, mert ő egy olyat csinált most, és egy videót küldött át, de gyakorlatilag csak átküldte, hogy nézzem meg, mert hogy én szeretem a repülést. Amit nem akartam elhinni. Mert ha bor, akkor pezsgő is, és a pezsgőnél ugye is

0: Ismeritek, azt az filmekből lehetett látni, hogy egy ilyen karddal lecsapod a fejét.
1: Igen.
2: Ez nagyon nagy divat volt a közösségi médiában is, mindenki dolog.
3: Meg hát ezt azért ez komoly helyeken megcsinálják neked, de nagyon kevesen tudják ezt profin csinálni. Tehát ezért ez egy komoly játék.
0: Igen, mert ugye ott van az a dudor szájában ugye ott van a dugó, és ha egy karddal így a nyakán végig simítasz, akkor elvileg azt a dudort lepattintod, és a belső nyomás az kilöki a pezsgőt, meg a dugót.
2: Igen, és a szilánkokat is.
0: Igen, na most miért mondom el ezt nektek? Mert a Peti, Besenyei Péter így lecsapott egy pezsgőnek a dugóját tulajdonképpen, tehát kinyitotta úgy, hogy a repülőgép szárnyára rakta a kardot, a kifutóra elhelyezték a pezsgőt egy ilyen 45 fokos szögbe bedöntve, és Péter megközelítette, és a szárnyával lecsapta a pezsgőről a dugót.
3: De pont úgy.
0: Ez ott a videó, ezt ki fogjuk tenni.
3: Elképesztő.
0: Ezt nem hiszitek el.
3: Pont úgy, mint ahogy azt kell kézzel csinálni. Igen. Hihetetlen. Igen.
0: Három kísérlet volt, amit én láttam, a harmadikra sikerült. Mind a két alkalom egyszer csak a dugót, a parafa dugót ütötte ki belőle. A parafa dugót ütötte ki belőle, és épp maradt az üveg. Egy másik alkalommal egy pár centivel lejjebb, akkor az egész üveg tört, és a harmadik alkalommal sikerült ezt megcsinálni.
2: Elképesztő.
0: Láttad a videót?
2: Láttam.
0: Hihetetlen. Na jó, gyerekek, hogy ez hogy jön létre? Tehát tényleg, amikor ugye már ő nem vesz részt a Red Bull erészre, azt hiszem Red Bull erész sincs már. És otthon ül, néha elmegy a feleségével itt egy borászat, tehát hogy fogadásokat köt? Vagy mit csinál a Peti?
3: Ja, arra gondolsz, hogy ha álljátok a fogyasztást, akkor leviszem a fejét ennek a bornak?
0: Nem tudom, hogy jön az embernek egy ilyen ötlet?
3: Zseniális.
0: Besenyei Péterrel beszélünk ma. Erről a, még azt sem mondom, hogy rekordkísérlet, mert más nem is csinálta. Tehát, hogy ez egyedülálló.
3: És hamarosan kitesszük a videót a Bocskor Facebook oldalról, meg tudjátok előtte nézni.
0: Helyes, jó. Aztán, ami Vokcing, hát ő most már nagyon ezzel az AI-jal, úgy látom, de érdekes, amit most az AI-jal kapcsolatban szeretne velünk megosztani, ő most egy olyan elméletet szeretne elénk tárni, miszerint az emberiség evolúciós továbbfejlődése maga az AI. Tehát, hogy mi úgy fejlődünk tovább, hogy a testünkön kívül.
3: Milyen érdekes, nem?
0: Nem, szerintem ez egy baromság.
3: Keresgéltük nem is olyan régen azt, hogy az evolúció mit csinál most éppen velünk, az evolúció, mert zajlik. És lehet az, hogy pontosan itt van mellettünk, már csak nem veszük észre, hogy mi zajlik velünk.
0: Ráraktuk egy Asus laptopra az evolúciónkat?
3: Így is le lehet egyszerűsíteni ezt.
2: Így van. Abszolút így működik.
0: János, ezt védd meg ezt az elméletet valahogy, mert ez nekem nagyon sántít.
3: Lesznek jelek, amiket majd hoz a János erre, meg arra is kíváncsi lesz, hogy milyen szerepekben fog hamarosan természetessé válni mellettünk a mesterséges intelligencia, amikor már igazából fel sem tűnik, hogy az nem egy másik ember.
0: Az a baj, hogy például a televízióban már többször van ilyen. Tehát nem tud megállapítani egy reklámnál, főleg reklámspotoknál, hogy az most AI vagy valós szereplő.
2: Hát szerintem már a videókon egyáltalán nem lehet megállapítani a közösségi médiában. Tehát, hogy már úgy csinálnak egyébként bármiféle videót bármiről. Tehát, amit ugye beszéltünk a héten, amikor nézted, hogy a gyerekkorodat újraélted. Hát az is AI-jal készül. Abban semmi emberi eszköz.
0: Vannak benne hibák, de azért tudom a hibákat, mert én akkor éltem.
2: De azok... én nem tudnám.
0: Igen.
2: Nagyon érdekes.
0: Na jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai.
2: Otthonról hozott értékrend, erről kezdtünk el beszélgetni, és elgondolkodtatott minket az, hogy párkapcsolatban vannak szabályok, de hol van az, hogy szabály vagy értékrend, amit otthonról hozunk?
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, Megyeri Csilla neve mindenkinek megvan? Nem biztos, hogy mindenkinek megvan, csak kérdezem.
3: Így helye közel, talán egy tévéműsorból.
0: Talán emlékeztek még erre, ez az Alföld Televízió Púder című műsorában volt, és akkor a Csilla, ő ott műsorvezetőként megpróbálta kideríteni, hogy a szép nők miért sikeresebbek, mint a nem annyira szép nők. De ő ezt így fogalmazta meg.
5: Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk!
2: Ezt nem hiszem el.
3: A legtermészetesebben, hogy ez ki tudott jönni.
0: És ahogy a magyar médiakarrierek működni szoktak, ez őt felrepítette egészen a televíziózás fellegvárába az RTL-hez, és ott szerepelt aztán műsorokban. Ő ugye együtt van a párjával, aki amúgy olasz, nagyon büszkén mesélt arról, hogy nagyon hagyománytisztelő az ő olasz párja. És ez azt jelenti, hogy keménykezű, mert hiszen ő tradicionális neveltetést kapott.
2: Wow. Milyen olasz tradíciókat hoznak?
0: Hát az olasz az nagyon-nagyon keresztény, nagyon katolikus, hát, konzervatív.
3: Két nő hogy felhördült ebben a pillanatban, pedig csak a tradicionális neveltetésnél tartunk, és már is.
2: A keménykezűség.
0: Na, a lényeg az, hogy ahogy ő fogalmazott, Nikolá, tehát a csávó megszabja, hogy melyik műsorban szerepelhet, és elvárja, hogy meleg ételt is kapjon esténként. Ez a két dolog, amit ő tradicionálisan Olaszországból hozott magával, hogy elmondhatja, hogy a nő hova mehet, hova nem.
3: Hát
0: és a másik az, hogy legyen
3: legyen meleg.
0: Mikrozza meg a kaját, így van.
2: Nem mikrozza meg, nem erről van szó. Álljon a konyhába és főzzön.
3: Hát persze, mert hát ez a szegény Nikola, ez azt tanulta meg gyerekkorában, hogy a mamma este mindenkit ott várt a nagy asztalnál. Ott volt a spagetti, ott volt az étkezés, ott volt a család központi jelen,
2: én
3: kommunikáció.
2: Én minden este főznék neki tésztát, de csak tészta. 5 perc. De valószínűleg...
0: Jó, de várjál, most nem arról van szó, hogy hány percet kell főzni. Szóval először is az olasz vacsora, ugye azért az egy nagy, tehát ott van előétel, ott van osszobukó, ott van...
2: Osszobukó 5,5 óra! Tiramisu. Szuper, köszi, mondjad még! Tényleg!
0: Frutti di mare, tehát minden van. És ezt ugye elvárja, meg azt, hogy Csilla ne menjen olyan tévéműsorba, amit ő nem szeret. Ami neki nem tetszik.
2: Ezáltal a nő csak egy irányított történet ebben a
0: nem csak. Nyilván csomó szeretetet is kap, nyilván a lába előtt hever amúgy a világ, nyilván kap virágot, amit ti nagyon szerettek, és az ajtót kinyitja előtted, ez a kettő, amihez ragaszkodtok.
2: Néha egyikhez sem ragaszkodom.
0: A romantikus vacsorához is ragaszkodtok, de az igazából csak egy gyertya, és a gyertyát azt lehet használni 4-5 évig, ha elfolyik időben. Tehát, hogy...
3: Megint tanultam tőled.
2: De kihagytad, tesó.
0: Na jó, gyerekek, látom, tudta. Még mindig nem értitek. Akkor azt mondom, hogy mi van, hogyha az egyik fél nagyon vallásos, és a másik fél nem vallásos. És a vallásos hagyományait ő szeretné a családban is megélni.
2: Én alkalmazkodnék ehhez.
0: Mert hogy a vallást tiszteled azért?
2: Igen, a vallást is tisztelem, és őt is.
0: Az olaszságot nem tiszteled?
2: De
0: tehát, hogy náluk, hogy a Gyuri mondja, mamma, így nevelt az egész család, így nevelkedett, hogy ott mindig meleg étel van, amikor pappa hazajött a földekről, igen, vagy a gyárból, akkor meleg étel, és ő ezt elvárja, ő ezt így tanulta, ez benne van a DNS-ében.
3: A család jelentőségét is adja egyébként, szinte már, hogy a valláshoz hasonló.
2: Azért a vallást és a meleg vacsorát ne hasonlítsuk egymáshoz, de én a vallást például totálisan elfogadnám. Tehát, hogy azért tudnék alkalmazkodni.
0: Például te nem mehetnél úszni, mert túl mesztelen ez a műfaj, amit te művelsz.
2: Akkor elhagynám. Na jó, azt nem.
3: De nem sokáig tartott az elfogadás.
2: Nem, ott azért baj lenne. Tehát, hogy azért az álmomat, várjál, bocs, az álmomat ne vegye el.
0: Jó, de csinálnak az álma, hogy média sztár legyen. Hát azért mondta ezt a rusnyát. Érted, hogy bekerüljön az RTL-be, most meg már nem engedi oda a fiú.
2: Jó, hát az kettő között van különbség. A rusnya.
0: Na jó, mi az, amit el lehet várni egy nő-férfi kapcsolatban? Például a férfi elvárhatja a meleg vacsorát. Ez most ilyen alapkérdés. Nálad nem, nyilván a nem.
1: De elvárhatja.
0: Fejezd be a gondolatod.
3: Bármit megmelegítesz, ha úgy van.
0: Akkor nézzük meg, hogy ki milyen erkölcsi iránytűt hozott otthonról, oké? Okay? Uh-huh. Gyuri, te szerintem inkább egy ilyen liberális életfelfogású srác vagy, tök szabad elvű vagy minden. Aha. Mi van, hogyha a párod konzervatív, és születik egy gyerek. Akkor ti ezen megakadtok, hogy ő konzervatívan, te meg a te felfogásod szerint akarjátok nevelni, engedni, nem engedni, viszi a templomba, nem viszi a templomba.
3: Ez biztos, hogy egy küzdelmes dolog, mert egy csomó minden tudna lenni, amivel nem értenék egyet, és valószínűleg befeszülne, hogyha én ezt szóvá tenném. Tehát, hogy ez, ő, nem tudom, te mit gondolsz, de valószínűleg én lennék kénytelen engedni, nem?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, tehát hogyha valaki hagyományból, családi örökségből konzervatív, akkor azon nem tudsz változtatni. Nem is szabad talán, hanem azt kéne megkeresni, hogy hol van itt kompromisszum.
2: Hát én szerintem az, amit ugye hoz, meg ami családi, ami bele van égve, azon nagyon-nagyon nehéz változtatni, inkább hogyha a lazább fél, az ehhez jobban tud alkalmazkodni.
0: A lazább jobban tud alkalmazkodni, igen.
2: Igen. Igen.
3: És valahol megtalálni a kompromisszumot, hogy a templom akkor csak vasárnaponként, nem minden nap vagy ilyesmi, és akkor talán a másik fél is ebben benne van, hogy egy picit lazít.
0: Akire is a te gyerekedet vigyeti templomba, de te otthon maradsz, vagy hogy?
3: Hát akkor lehet, hogy én is mennék vele, hogyha ezt így szimpatikusan tudja nekem tálalni.
0: Az én párom mindig bevisz templomokba, tehát bárhol vagyunk a világban, és hogy nyitva van egy templom, már tényleg volt olyan, hogy zárt templomokat kellett kinyitnom.
3: Azt mondjuk bünteti a törvény.
2: Nem baj.
0: De ezeknek nem jó a zár, egy picit vállal neki dőlsz. Be akar menni, mit csinálja?
3: Külföldön
0: nekem,
3: az nagyon messze.
0: Nem Mária, nekem kívülről szép. Tehát, hogy...
3: Tör be nekem a templomba, drágám?
0: Nem, ez nem igaz, hogy nem tudunk ide bemenni.
3: Ja.
0: És akkor én férfi vagyok.
2: Igen, és akkor neki dőlsz.
0: Neki dőlök, és enged, akkor... többnyire enged.
3: Úgy nekifutásból neki dől.
0: Igen. Na mindegy is, tehát, hogy nekem ott igazából én nekem nincs imádkozni valóm.
3: És mit csinálsz tényleg te ott? Tényleg? Tehát, bemész, hogy ez olyan távol.
0: Huncutkodok.
2: Hogy lehet egy templomba huncutkodni?
0: Mint egy Tourette kóros. Tehát, hogy próbálok mocskos szavakat mondani, hogy ő ezt meddig bírja merev konzervatív arccal.
1: De csak halkan, hogy más ne hallja.
0: Nem is szerveket sorolok.
3: Nem hiszem, hogy halkan.
2: Nem,
0: halkan, suttog, csak ő hallja.
2: Tehát megadod neki a vallás élményét?
0: Nem, azt gondolom, hogy én megadom neki azt, amit ő szeretne, és ő meg engedje meg, hogy én a humor
2: oltárán
0: vagy oldaláról.
3: Tönkreted neki ezt, amit
0: nem,
3: ő szeretne.
0: Nem tönkre. Hát mind a ketten nézzük a gyönyörű szép mozaik ablakokat. Tehát az élmény, az közös, meg a freskók. Jó, akkor Gyuri, nézzük, vallás, tessék, Gyuri, mondjuk összejössz, tudod, Marokkon a repülőgépen a stewardess.
3: Igen.
0: Aisha, nevezzük Aisha, mondjuk összejössz vele, gyönyörű szép volt a nő. Összejössz vele, és nagyon jó voltok, rengeteget repül Aisha, sokszor jó hozzád Budapestre, már a családdal is megismerkedtél, apja egy ilyen gumiszerelő Casablancában, Hassan tök jó fej, hát majd ugye Hassantól kell megkérned Aisha kezét, de
3: jó,
0: most...
3: Jóba vagyunk.
0: De jó vagytok Hassan, így van. Na most az a baj, hogy ugye ott ebben a világban ezt az apa egyébként finoman meg is próbálta értetni veled, ilyen pitával demonstrálta, hogy az esküvő előtt lesz egy szüzességi vizsgálat Aishánál, tehát hogy eszedbe ne jusson.
3: Oh, shit.
0: És a lényeg az, hogy Aisha nagyon laza, repked ide-oda, nagyon sokszor lakik nálad Zuglóban, de ugye felhívja mindig újra és újra a figyelmet, hogy nem nyúlhatsz hozzá, ugye apának ezt megígérted, mert különösen jön a vizsgálat.
3: Igen.
0: Mit mondasz neki?
3: Hát valahogy biztos, hogy megpróbálnék valahogy kompromisszumot találni.
0: Az milyen az?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Majdha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!

0: Dilbaba Táncdal Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
2: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
1: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
3: Sikerül a bajnokok mesterterve, és megnyerik Zsinórban a negyedik végjátékot is. Ha igen, akkor a kihívó Nagy Beninek csak egy saját csapattársával kell megküzdenie. Ha nem, akkor pedig jön a párbajok éjszakája.
4: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Mit hozzak inni?
8: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
7: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
9: Rákán, az a tányér a dédié volt.
10: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél. Több hullámban érkezhet majd a májusi eső. Egyébként ma sokat látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél, a netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban. Tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 8200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Csongrád-Csanád és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala vármegyében pedig a legkevesebb. Súlyosbodik az aszályhelyzet. Áprilisban a szokásos csapadék mennyisége egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
16: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágokban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
15: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Jövő hét közepéig sokfelé több mint 10 mm-nyi csapadék hullhat. Az aszály így egyes területeken jelentősen mérséklődhet. Sokszor megmozdult a föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgást jegyeztek fel a szeizmológusok. Ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le és a felhajtóág sem használható. Burkolatfelújítás miatt ma és a jövő héten kedden sávlezárás várható az M6-os autópályán Budapest határában. A Pécs felé vezető oldalon a 15-ös és a 16-os kilométer között egy sávra terelik a járműveket. 8 órától délután 5 óráig. Lezárták az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Tudtuk meg az Útinformtól.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 7 óra lesz, 8 perc múlva. Van egy balesetünk, M0-ás Megyeri híd irányába haladó oldalán. Az M2-es kijáratánál van egy baleset.
2: Már több kilométeres a torlódás, mert rengeteg a törmelék az úton, úgyhogy vezessenek a 73-as kilométernél történt, vagy vezessenek óvatosan.
1: Kedves Évi, 10 éves úszó lányom küldi üdvözletét. Hétvégén emlegetett, amikor Hódmezővásárhelyen volt versenye, 100 pillangót megnyertük, de a többi 3 szám is dobogos lett, üzeni Blanka apja.
3: Szia, gratulálok, hajrá, kitartást, hosszú az út.
1: Drága Blanka.
3: Drága Blanka, és apukája és családja.
1: Így van, drága Főni, köszönöm, gátvédelem, fantasztikus, megható volt, megkönnyeztem, szép napot, majd jó hétvégét nektek, köszönjük szépen, vakbarátotok Karvai Sándor. Köszi, Sanyi. Na, mit találtál, Évi?
3: A pápával fogunk foglalkozni, egyrészt azért, mert ugye végig izgultátok tavaly, hogy megválasztják.
1: Konklávé volt itt is, tehát hogy amíg nem volt fehérfüst, nem mentünk sehova. Nem. Volt egy tisztasági csomag nálunk, azt hello.
4: Így van, ettünk, ittunk és néztünk.
3: És ezt hogy képzeljem el, hogy nézett ki? Tehát, hogy
4: a
3: itt
4: tisztasági csomag? Nem volt benne, vészpapír, nedves törlő az enyémbe legalábbis.
1: Fogkrém, fogkefe.
3: És akkor vártátok óránként, hogy jöjjön a füst?
1: Hát volt egy élő kamera, ugye a Vatikánra, és néztük a füstkamera. A Lacika ide installálta, és akkor itt ültünk, itt aludtunk, itt izé, nem volt olyan jó.
3: És melyik közök izgult a legjobban? Anett?
1: Anett.
3: Én még most...
4: Én a bocsin láttam egyértelműen, de igen.
3: Na jó, a pápa...
1: Ne, és káromkodott is az Anett. A rohadt életben, hogy nem az Erdő Péter. Ezt mondta. Csak még durvábbakat is mondott.
4: Buktam a fogadásomat.
3: Igen, mert fogadni is lehetett. Na képzeljétek el...
1: Igazából azt mondtam, va istenit. Ezt. Így a fehér füstkor. Ezt mondta az Anett.
3: Szíves, ne adjál már ki.
1: Most de ne, nagyon Erdő Péteres volt. Pólója is volt. Erdő Péter pólója. Igen.
3: De miért? Mi benne a vonzó?
1: Nem, neki jobb lett volna. Tehát az ilyen tétova asszonyok, akik nem tudnak férhez menni, azt hiszem, hogy a Vatikánban nagyobb képviseletet kaptak volna Péter igen, által, igen. Mint Leo által.
3: A tétova asszonyok.
4: Így is imádkozott a net, hogy ments meg engem Erdő Péter, ments meg engem Erdő
1: igen.
4: Péter.
1: Igen, meg a Csabinak lett volna egy biznisz, hogy izé, hogy a bőszebor legyen a misebor.
4: Az egész világon.
1: Az egész világon, és ezt bukták, ennyi.
3: Be akarták vinni a Vatikánba?
2: Na most látod, hogy volt miért izgulni.
1: De ne tegyél hozzá a sztorihoz, ezt én csinálom.
2: Na
1: mondjad, miért beszélünk a pápáról?
3: Na azért beszélünk róla, mert képzeljétek el, hogy a New York Times írta meg ezt pár nappal ezelőtt ezt a cikket, mégpedig, hogy ugye megválasztották a pápát, és 2 hónappal utána rájött, hogy a bankszámláját, amit ugye Amerikában vezetett, azt át kell írni.
1: Hol? Chicagóban?
3: Chicagóban. És a telefonszámát és a lakcímét meg kell változtatni. Felhívta a bankot, végigment ugye a listán, hogy hívják, mi a neve, édesanyja, tehát adatai mind megvoltak, és akkor mondta a hölgy,
1: hogy... De mondta a civil amerikai nevét, hiszen ugye azon a néven van a bankszámlája.
3: Így van, Robert Francis Prevost. Ő ezt így elmondta. És minden megvolt, amikor azt mondta a hölgy, hogy ne haragudjon, de hogy ugye nyilván amerikai és európai címváltozás történik, ez nem úgy működik, hogy telefonon megoldható, ezért be kell fáradni személyesen. És akkor mondta a pápa, hogy hát ne haragudjon, de nem tudok bemenni most, mert hát sajnos nem lehet. Mondta a hölgy, hogy ezt nem lehet máshogy elintézni, ne haragudjon, csak személyesen. És akkor annyit mondott Leo pápa, hogy számítana valamit, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Majd rátette a hölgy a telefont.
4: Tudhatta volna Francis, hogy a sokat lát, hogy Chicagói ügyintézőt nem fogja ezzel megtörni.
3: De mit tudott volna tenni? Te tényleg nem tudott menni?
1: Figyelj, sokféle kérést felvet, illetve hát sokféle módon tudok én empatikus lenni ebben a sztoriban. Tehát azért bocsánat, tehát hogyha én egy chicagói banki ügyintéző vagyok, és folytatok egy párbeszédet, és nyilvánvalóan megvannak a banki előírások, hogy mit kell csinálni mondjuk egy bankszámla szám, vagy bankszámla átíráskor, megjöttem én. Tehát ez tudom. És beszélgettek az ügyféllel, és a végén ő azt mondja, hogy ő a pápa, akkor én is rávágom a telefont. Tehát, persze. Hogy ez viszonylag, hogy mondjam, ez sokkal ügyesebben kellett volna csinálni Leónak.
2: De miért? Hát hiszen a világ sajtó ezzel volt tele, tehát az ügyintéző nem volt.
1: De hát egy telefonhangot hall az ügyintéző. Egy férfi hangot hall, aki tökéletesen beszél az amerikai angolt, eddig még pápa sose, és mondja, hogy ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, stb. Számla, mindent be tudott azonosítani valamelyest, majd azt mondta, hogy nem, ez nem lehet, ez csak személyesen lehet. És erre az érvet, hogy hát bocs, de én vagyok a pápa.
4: Tehát, hogy ez háromszor meghallotta három másik
1: így van, hív már fel a NAV-ot, amikor, és mondd azt, hogy te vagy a pápa. Hát de mindenki rád veri a telefon, vagy rád rakja, bocsánat, a telefont. Hát én értem, és vicces a történet, de miért hinnél az a szerencsére? Hát, ismerje fel a hangját, vagy
4: de
1: mi?
4: De mondjuk, mert mondta a nevét, tehát,
2: hogy... Meg az adatok az egyeztetett...
1: Te is tudod a nevét.
4: Igen.
1: Robert Francis Coppola, vagy hogy hívják? Prevost.
4: Én neki is megörülnék.
1: Na de mondta a nevét. Oké. Okay.
2: De hát a hírek...
1: Akar valamit a számlával. Ami aha. Ugye a bankosok nagyon-nagyon okosan nem engedik csak úgy áthelyeztetni ide-oda a számlát, egy telefonhívás alapján.
3: Ráadásul Amerikából Európába, tehát ott azért még veszélyesebb, mert én azt gondolom, hogy egy lakcím Amerikában Amerikából, tehát itt Magyarországon sem olyan bonyolult, de ha ki kell vinned az adataidat tengeren túlon, azért szerintem itthon is személyesen kéne intézned.
4: Sőt, egyébként hozzáteszem, hogy baromi jó, hogyha nem a pápa is, de hogy senkinek ne csinálják ezt így, tehát hogy telefonhívásra egy ilyet, hogy tényleg az egész számlámat átküldi Európába. Vagy
1: itt valószínűleg az ügyintézést akartál, tehát gondolom, hogy a csoportos díjbeszedéseket, meg ilyesmit, mert amúgy át tudja utalni a pénzt. Tehát azt tudja, gondolom, ott is el telefonon csinálni, vagy az applikációján, hogy a Vatikán bankba átküldi azt a 32 000 dollárt, ami van a chicagói számláján. Tehát ez nem olyan nagy gond. Én azt gondolom, hogy az egész ügyintézést át akarta telepítetni egy európai bankhoz.
3: Így van.
1: És az ötödik mondata az volt, hogy én vagyok a pápa. Hát bocsánat.
4: Az a baj, hogy ez tényleg Tim Allennek a Mikulásos filmjében sem jött be. Hát ez én vagyok a Mikulás.
1: Én vagyok a Mikulás.
4: Ez olyan.
1: Én vagyok a húsvéti nyúl. Tehát ezt miért hinné el? Miért hinné el a Manhattan Chase Bank?
4: Az ő országában épülnek erre filmek, erre a poénra, hogy ezt nem hiszik el.
1: Én értem, csak viszonylag ezt viszont a chicagói banknak üzenem, hogy viszonylag valószínűtlen, hogy ezért most...
4: Pokorra jut az ügyintéző?
1: Leo felül a repülőgépre is elindul Chicagóba személyesen banki ügyeket intézni. Tehát erre kell, hogy legyen. Van más olyan ügyfél is biztos, aki nem tud már mozogni. Nem tud oda menni. Vagy nem már mozogni, hanem egyszerűen nem, egy másik kontinensen van. Tehát kell, hogy legyen egy módja annak, hogy ezt hogy intézd el.
3: Így van, de a vége az, hogy a bank megtudta, hogy nem tudta elintézni a pápa, és elintézték neki. Tehát utána a bank vezetője elintézték.
4: Képzeljétek el ezt az ügyintézőt, hova megy ezt meggyónni? Ki az, akihez beül, és ezt így megmeri gyónni, és ezt hogy kezelik? Hát elküldte, rácsaptam a telefont a pápára.
1: Lehet, hogy nem katolikus.
4: Lehet.
3: Hát. De miért? Egyébként neki egy védjegye van. Ő az, aki a pápára is ráteszi a telefont. Tehát tök helye. Keménynek kell lenni.
1: Az a baj, hogy először úgy éreztem, hogy ez ciki, de hát miért ciki valakit a pápát nem felismerni a hangjáról, és egyébként vannak hangutánzók is, van mesterséges internet, de bármi lehet, és akkor tényleg egy ártatlan embernek a számláját áttelepíted Rómába, érted? Mert ízében valaki oda csörgött. A Vatikánba, mert oda csörgött valaki.
4: Én a bank helyében marketing kampányt is építenék rá, hogy minket még a pápa se fog megvezetni.
1: Tehát. Így van, a legbiztosabb bank vagyunk, mert még a pápának se adjuk ki a saját pénzét.
3: Így van. És előléptetném a hölgyet.
1: Igen, óriási a sztori, tényleg óriási. Jó, gyerekek, jövünk vissza, mert ez talán most már egyre több embert foglalkoztat, méghozzá a hantavírus, itt a expedíciós hajó körüli hát, hogy is mondjam, felforgás miatt, és most enyhén fogalmaztam, a lényeg az, hogy elindult egy ilyen hajó, ha jól tudom, Argentínából ilyen különböző expedíciókra, magánemberek voltak, vagy vannak a fedélzeten, és egyszer csak meghalt egy, majd aztán most már összesen 3 ember, mint kiderült, hantavírus fertőzésben.
3: Így van, és 8-an vannak jelenleg, akik betegnek vannak nyilvánítva, és nyilván attól tartanak, hogy több ember is még meg van fertőződve a hajón.
1: Így van, mert a betegeket, de nem holtakat is már a hajóról elvitték, német meg holland kórházakba, a hajót nem engedik sehol kikötni, és a fedélzeten még van 100 felett utas, nyilván a személyzettel együtt, akik teljesen egészségesek, de nem lehet tudni, hogy fertőzöttek-e, hiszen a lappangási ideje baromi hosszú. Ezért nem engedik őket sehova kikötni, most éppen Tenerife felé tartanak, és lehet, hogy most Tenerifén kiköthet a hajó.
4: És azon pánikolnak, és kérdés, hogy jogosan-e, hogyha ez a hajó bárhol kiköt, és előbb-utóbb valahol kifog, akkor megérkezik Európába ez a vírus.
1: Mindent, amit tudni lehet erről a vírusról, ezt ma megtudjuk, remélhetőleg, dr. Usvai Miklós virológustól, és többek között azt is, hogy van-e annak veszélye, hogy egy olyan járvány tör ki, mint annak idején a Covid-járvány, illetve, hogy ez a vírus, amit lehet róla tudni, azt nyilván el fogja mondani, hogy például mutálódhat el. Tehát, hogy ez is egy olyan, ami állandóan és állandóan jelen lesz, mindig más formában és mindig más védekezés kell ellene, illetve mennyire gyógyítható, hogyha valaki megbetegszik. Hívjuk dr. Usvai Miklós virológust a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedjen Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mennyi piroska szerped van itthon?
9: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle.
10: Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Sikerül a bajnokok mesterterve, és megnyerik Zsinórban a negyedik végjátékot is? Ha igen, akkor a kihívó Nagy Beninek csak egy saját csapattársával kell megküzdenie. Ha nem, akkor pedig jön a Párbajok éjszakája.
13: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
14: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
15: Hány óra?
16: Hajnal 2.
15: Megint nem alszol?
16: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
15: Próbáld ki te is a Sedakurt.
17: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Alszol.
17: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
19: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
20: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
2: úgy is tett.
21: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
22: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
23: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: Németből írásbeliznek ma az érettségizők. Sokszor mozdult meg a föld a lábunk alatt áprilisban. Napos időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte. Nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A lendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna. Munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban 1170 helyszínen több mint 148 000-en vizsgáznak. Gyűjtést tervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település. Több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
27: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készétel konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
26: Sokszor megmozdult a föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgás jegyeztek fel a szeizmológusok. Ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Ma már sokat látjuk a napot, a részletekkel most jövök. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
25: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Baleset történt az M0-as autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalakorlátnak hajtott egy személyautó. Sokat törmelék a burkolaton, a torlódás már több mint 2 kilométeres. Két autó ütközött össze az M2-es autóúton Budapest felé, Váci és Sződliget között. A 36-os kilométernél csak egy sáv járható. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor, ami már most több mint 1 kilométeres. Már erős a reggeli forgalom az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon is, ahogy a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform oldalán.
28: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 14 perc van, most jó reggel, szevasztok. Minden hallgatónak szép napot, itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, neked is jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: Na, egyből vágjunk bele a témába. A hantavírus, mint fogalom. Ugye azt hiszem, hogy először akkor hallottunk róla, mi átlag laikus emberek, amikor tavaly tavasszal felfedezték Gene Hackman és feleségének a holttestét. Amerikában Gene Hackman ugye a legendás színész, és mindketten otthon feküdtek a házukban, nem lehetett tudni akkor, hogy mennyi ideje, és a feleség hantavírus fertőzésben hunyt el. Ennyit lehetett tudni, illetve annyit, hogy ez úgy lehet ezt a fertőzést elkapni, hogy rákcsálóknak a váladékai, vagy a nyál, vagy a vizelet, vagy az ürülék az emberi szervezetbe kerül, és de még akár belégzéssel is, és akkor különböző tünetek jelentkeznek, ezekről majd beszélünk. Na most ugye azért beszélünk erről, mert az egész világ most már tényleg lélegzett visszatartva figyeli azt, hogy mi lesz azzal a holland expedíciós hajóval, azt hiszem Hondius ez a neve, amely gyakorlatilag az egész világot úgy majdnem bejárta. A lényeg az, hogy ez egy expedíciós hajó, nem egy ilyen luxus hajó, ahova emberek befizethetnek, és különböző helyeken a természetet, a vadvilágot megfigyelhetik, különböző helyeken kikötve.
1: Ugye? Így van, ilyen az Antarktisztól kezdve zöldfoki szigeteken át, és ott ilyen kutatásokat végeznek.
0: Pontosan. És most képzeljétek el, hogy ennek a hajónak a fedélzetén a WHO egyelőre 8 hantavírusos esetet azonosított, 3 ember már elhunyt. Az elhunytakat és a megfertőzötteket a hajóról elvitték, a élő fertőzött betegeket, ha jól tudom, német, meg holland, meg svájci kórházakban gyógyítják, és a fedélzeten maradt 100, bőven 100 feletti személy, akiknek semmilyen tünetük nincs, a legénységnek sincs semmilyen tünete, de miután állítólag nagyon-nagyon hosszú a lapangási ideje ennek a betegségnek, ezért nem lehet tudni, hogy bármelyikük fertőzötte még.
2: Igen, tulajdonképpen ez a hajó egy ilyen úszó karanténná vált, és jelenleg ugye rettek tőle a világ.
0: Rettek tőle a világ, a Kanári-szigeteken akartak kikötni, az ottani vezetés ezt nem engedte. És most állítólag Tenerife mégiscsak fogadná, minthogyha Tenerife felé tartana a hajó, de ebben nem vagyok még biztos, nincsenek meg a legutóbbi hírek, de hát nyilvánvalóan az emberek rettegnek attól, hogy itt a hajóról aztán a szárazföldre elindulnak, esetleg fertőzött emberek, és elkezd terjedni a vírus Európában. Na jó, ez az, ami igen filmszerű és igen ijesztőnek tűnik, és miután ennyit tudunk erről, semmit többet, ezért gondoltuk, hogy beszéljünk azzal a szakemberrel, akivel mindig hasonló esetekben beszélünk, és mindig a legszakszerűbb információkat kapjuk. Itt van velünk dr. Rusvai Miklós, virológus. Jó reggelt, doktor úr!
4: Jó reggelt kívánok, és hát mintha a Halálhajó című filmnek az első fejezetét hallottuk volna.
0: Egy picit úgy beszélek, de igen, picit ilyen vagyok, sajnos nagyon festem, a filmszerűen szeretem leírni a dolgokat. De ugyanakkor van ebben valami, nem? Tehát, hogy abban ugye egyetértünk, ezt a hajót azért nem engedik kikötni, mert szakemberek ezt rizikósnak tartják, nem?
4: Abszolút. Abszolút. És amire még szeretném fölhívni a figyelmet, itt nagyon jól hangzott el a felvezetőben, hosszú a lapangási idő, átlagosan 2-4 hét, de akár 6 hét is lehet a lapangási idő, tehát ennek több következménye van. Egyrészt ugye útközben több ember kiszállt, teljes joggal, hiszen rajtuk még nem lehetett látni azt, hogy fertőzöttek, de közülük többen fertőzöttnek bizonyultak, miután kiszálltak a hajóról és elmentek Dél-Afrikába, Johannesburgba, ugye a KLM gépre akartak felszállni, ott megfertőzte az utaskísérőt az illető, akit végül is nem engedtek ott felszállni. Szent Ilona szigetén 30 utas kiszállt, azoknak az utánkövetése is most problémát okoz, illetve ami még nagyon fontos, hogy vajon Dél-Amerikában, ahol nagy valószínűséggel fertőzöttek ennek a hantavírusnak az andok variánsával, hogy ott vajon van-e egy lokális járvány, tehát most a járványügyi szakembereknek hogy úgy mondjam, a figyelme ráirányult erre az esetre, és egy csomó kérdés felmerült, mi van ott helyben Dél-Amerikában, mi van azokkal az utasokkal és azoknak a kontakt személyével, akik már a hajóról leszálltak, sikerül-e megtalálni mindenkit, és így tovább, tehát ezek most nagyon fontos kérdések.
0: És hát ugye, amit most ön mondott, doktor úr, ugye ez is számomra legalábbis kérdéses volt, de ezek szerint ez emberről emberre terjedő fertőzés is lehet. És amennyiben igen, akkor mi módon?
4: A hantavírusok általában ugye rákcsálók hordozzák, ezt a vírust is egyébként rákcsálók hordozzák. Az ember, ha nálunk is előfordulnak hantavírusok, több variáns is, az egésznek a neve a hanta, az ugye a Hantan folyó Koreában van, ott detektálták az első eseteket még a koreai háború idején 80 évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag az egész világon ezek elterjedtek. A sok variánsból ez az andok variáns az az egyetlen, ami viszonylag könnyebben terjed emberről emberre, mert tüdőelváltozásokat okoz, tüdőödémát, míg a többiek azok vérzéses lázat, vagy például a nálunk lévő az vesekárosodást okoz, ez tüdő problémákat, tüdőgyulladást és tüdőödémát okoz, és adott esetben a tüdő fertőzöttsége miatt cseppfertőzéssel is, de korlátozott mértékben, de mégiscsak tud terjedni, ezért van az, hogy ennek

0: Ez gyors válasz volt. Igen, bármelyik variánsra kimondható ez?
1: Így van, tehát túlélni kell, gyógyítani nem lehet, a tüneteket lehet enyhíteni, tehát nyilván, ha súlyosak a tüdő problémák, akkor lélegeztetőgépre teszik az embert, ami már nem hangzik jól, a lázat csillapítják, a vesekárosodás esetén dialízis válhat szükségessé, tehát úgynevezett tüneti kezelés lehetséges, de a vírusfertőzést gyógyítani nem lehet.
0: Az a helyzet, hogy a hallgatóktól is már elnézést kérte, amikor mondtam, hogy ezzel majd fogunk foglalkozni, de miután ugye Európát közelíti ez a hajó, szerintem mindenképpen kell, és akkor ilyenkor adódik a kérdés, hogy ugye intenzíven doktor úrral mi a COVID terjedése alatt beszélgetünk sokszor adásban, hogy ez hasonlítható-e olyan értelemben a COVID-dal, hogy egy hasonló járvány elképzelhető-e?
1: Jelen tudásunk szerint nem, mert a vírusnak a terjedő képessége messze-messze alatta marad a hagyományos ragályokozó vírusokétól, tehát meg kell különböztetnünk a fertőző betegségeket és a ragályos betegségeket. Csak mondok egy példát, ugye a szifilis vagy az AIDS az fertőző, de nem ragályos. A COVID, a kanyaró, az influenza, ezek pedig ragályosak, tehát rövid idő alatt egy ember, egy fertőzött beteg sokat meg tud fertőzni. A többi betegség vagy a betegségek, a fertőző betegségek egy jelentős részében ez nem így van. Tehát a hantavírusok sem ragályosak, fertőzőek, de nem ragályosak, huzamos együttlét és intim kapcsolat kell ahhoz. Most az intim alatt nem csak a házastársi viszonyt értem, hanem az, hogy családon belül, egy étkező asztalnál, szobatársak, munkatársak, közeli egy helységben dolgozó emberek így fertőződhetnek ezzel a varianssal, de a hantavírus az különben normális körülmények között a többi hantavírusnál rákcsáló kontaktus révén fertőz csak.
0: Mi volna ön szerint a helyes eljárás konkrétan ezzel a hajóval? Tehát ugye ott áll, horgonzik valahol Tenerife közelében, a spanyolok egyelőre nem akarják a partra engedni, ugyanakkor ott van 100 feletti létszámú utas, illetve legénység a fedélzeten. Kivárni ezt a lappangási időt, és aki nagyon közben megbetegszik, azokat elszállítani onnan, vagy engedni, kikötni, és akkor, ha igen, akkor mi történjen a személyzettel, illetve az utasokkal?
1: Minden esetben, tehát ennél a hajónál is, illetve időközben kiszállt utasok, akiket megtalálnak, az elkülönítés a fontos, tehát nyilván ezt a hajót is a személyzettel, az utasokkal együtt karanténba kell tenni, ellátásukat biztosítani, és folyamatosan tesztelni őket. Tehát ugye a PCR az szerencsére ebben az esetben is bevethető, nagyon pontos, nagyon gyors módszer. Többszöri teszteléssel meg kell állapítani, hogy ki az, aki fertőződött, ő nekik még szorosabb felügyelete szükséges a többiektől elkülönítve. Azok, akik nem fertőződtek, és többszöri teszteléssel is fertőzésmentesnek bizonyulnak, ők mehetnek, akik fertőzöttek, meg kell várni, amíg meggyógyulnak, a fertőzéstől mentessé válnak, és akkor ők is mehetnek, hiszen az immunrendszer előbb-utóbb ezt a vírust is kitakarítja a szervezetből.
0: Egyébként akkor most jól értem, hogy erre van olyan teszt, amely a lappangási idő alatt is ki tudja mutatni, hogy a vírus a szervezetben van-e vagy sem?
1: Így van, de többszöri tesztelés kell, tehát a lappangási időnek a legkezdeti fázisán még nem tudja kimutatni, ezért van az, hogy néhány napos időközzel többszöri tesztelés után lehet csak azt mondani valakire, hogy fertőzésmentes.
0: Doktor úr, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szerintem, egy valamit szeretnék még kérdezni, bocsánat. Pont ma reggel olvastam, hogy egyesek a Pfizer COVID oltással összefüggésbe hozzák a hantavírust, és utána olvastam annak, hogy csak ezt tegyük tisztában, mert biztos, hogy lesznek majd ilyen hangok, hogy ilyenkor, amikor ugye ezeket kifejlesztik, ezeket a vakcinákat, akkor rengeteg lehetséges fertőzést vagy betegséget felsorolnak,

0: melyeket, ha előfordul egyszer-egyszer, akkor érdemes kivizsgálni. Tehát, hogy ön olvasta ezt, hallotta ezt, és alá tudja támasztani azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy hantavírust idéz elő a Pfizer Covid oltása, hanem, hogy ezek a betegségek amennyiben felmerülnek, akkor ezeket érdemes vizsgálni, hogy ezt jól értelmeztem-e.
1: Hát a hantavírus már jóval a Covid előtt volt, tehát régebben létezett, és emberi megbetegedéseket is régebben okoz, mint ahogy a Covidot egyáltalán felismertük volna. 95 óta tudjuk ezt, sőt, hát ahogy mondtam, a Koreában már a koreai háború idején felismerték, tehát az első esetek valamikor az 50-es évek legelején történtek, tehát magyarul semmi köze nincs egymásnak a kettőhöz, de olyan sok ember, tehát nem tudom hány milliárd vagy millió adagot oltottak el a Covid vakcinából, gyakorlatilag minden betegséget, ami Covid oltottban fölmerül, azt innentől kezdve a Covid oltásnak tulajdonítunk. Hát Magyarországon is gyakorlatilag a 20 év fölötti lakosság zöme kapott, ettől függetlenül nem jelenti azt, hogyha valami betegség bennük kialakul, akkor az a Covid oltás következménye, vagy egyáltalán összefüggésbe hozható.
0: Így írta ez a cikk is, hogy attól, hogy a betegség kialakul, még nem biztos, hogy attól alakul ki, hogy az ember beletoltva. Jó, akkor ebben egyetértünk. Doktor úr, nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Én is köszönöm az érdeklődést.
0: Köszönjük szépen. Dr. Rusvai Miklós, virológus, viszont hallásra. Én valahogy Rusvai doktor úrnak az információit tudom a leginkább elfogadni, mert eddig mindig bejött.
2: Igen, mindig ugye? Bejött egyrészt, és mindig a nyugtatás oldaláról közelíti meg a dolgot.
0: Sosem a pánikkeltés, így van.
2: És ez a legjobb.
0: Így van.
3: Kemény. Kemény történet ez egyébként.
0: Nagyon kemény, tehát, igen, de hát gondolj bele, hogy ott vagy azon a hajón. Most ugye az egyik, akit mondott ő, hogy Dél-Afrikában hunyt el, pedig a hajón volt, az első áldozat, halálos áldozatnak a felesége volt. Tehát valaki meghalt, egy személy meghalt, van is egy videó erről egyébként, hogy a hajó kapitánya mondja az utasoknak, hogy sajnos egy személy elhunyt a hajón, de nem, akkor még nem tudták, hogy fertőzés, igen. Tehát sajnálatos módon, és akkor ugye elvitték a holttestet a hajóról valahonnan, és a felesége is ott volt a hajón, és leszállt. És akkor ő hazarepült Dél-Afrikába, és ott elhunyt ő is.
2: Aha.
0: Ő volt a második áldozat.
3: Egyébként a hajón pedig karanténban tartják őket, tehát hát az van a hajón mondva, hogy senki nem hagyhatja el a kabint. És ráadásul azért gondoljunk bele, hogy ezek hány négyzetméteres helyek, tehát még zárt hajón vagy, és azon belül is bezárnak egy szobába, tehát ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy ki fog-e derülni az, hogy honnan indult, mert egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugye arról van szó, hogy Argentinából indult a hajó, tehát ott valahol valakivel történnie kellett valaminek.
0: Így van, és miután ez az andoki variánsa a vírusnak, ugye akkor ez feltételezhető, hogy hát Chile, Argentina, tehát hogy abból a régióból valaki behozta. Csak kérdés az, hogy a hajóra került-e patkány, ürülék, most ezt leegyszerűsítem, vagy a hajóra beszállt valaki, aki elkapta.
3: Egyébként azt írták az újságok, és azt nyilatkozza a hajós kapitány, hogy a hajó teljesen át van nézve, és semmiféle állatot nem találnak rajta. Tehát nincsen semmiféle ürülék, és ez az egészet, ők már így próbálják menteni magukat, nem lehet tudni.
0: Hát én nem tudom, hogy egy hajóra ugye az ellátmányt is, tehát itt a kaja, mit tudom, ott főznek, azt valahonnan a partról viszik be. És fene tudja, hogy Dél-Amerikában bepakoltak egy rakás, nem tudom, brokkolit vagy lisztet, és ott valamelyik, nem tudom, meg lett-e rákcsálva, és akkor azon volt-e valami. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz nyomon követni. Nekik ott a hajó nyilván nincs eszközük arra, hogy ezt kivizsgálják, és utólag kérdés, hogy ki fog-e derülni. Na mindegy, jó, figyelemmel kísérjük majd a dolgokat. Kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy biztos, hogy volt olyan. Ezt minden évben nagyon-nagyon lelkesen olvassuk, amikor megírjátok, hogy egzotikus helyeken mit kaptatok el. És nem is a volt kollégánkra gondolunk, és a brazil fürdőmedencére.
2: Igen. Azért ennél biztos, hogy vannak még durvábbak.
0: Igen, és most ne csak arra, tehát az Egyiptomban bekaptam a hasi zén, igen, szóval, hogy az van.
2: A híres egyiptomi Hasimeni.
0: A Hasimeni Egyiptomból. De hát azért, ha volt valaha kubai vagy tájföldi szerelmed, ki tudja, hogy mit hoztál haza.
2: Igen, ne riadjatok meg a komoly önvallomásoktól, persze.
0: Abszolút, nyugodtan lehet név nélkül. Igen. És nem fogunk fölhívni, de föl fogunk hívni.
2: De nem muszáj felvenni. A párom nem tudja választ, megértem, és akkor lerakjuk, semmi gond.
0: Igen. Szóval valami durva helyi betegséget sikerült beszerezned. Mit kaptál el? Hogyan jöttél ki belőle? Tudod-e, hogy kitől kaptad el? Tehát, hogy ilyen dolgok, jó? Vagy mitől? 0620-22-22-122.
4: Ez a Pocskor a Retro Rádióban. A végén mindig töröl a csodálatos állat.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
7: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina Intim Tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina Intim Tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
10: familypark.at.
11: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
14: Gazdák, figyelem! A Hetek hazai fenntartható megoldásokat kínál terménytisztításra, szárításra és tárolásra. Hetek. Van élet a mérleg után.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógus. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
18: A Hunter nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az új házépítésre, kereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az új ház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
19: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
20: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
21: Egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustbelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustbelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
22: A reklám után társadalmi célú reklám.
1: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél, súlyosbodik az asszályhelyzet idehaza. Ma csak néhány helyen eshet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél, a netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban. Tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóraállást is be lehet diktálni. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 8200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Csongrád-Csanád és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. Súlyosbodik az asszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyisége egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
24: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valaha mért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A vízügy az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladatai közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
23: A meteorológusok szerint egyébként több hullámban érkezhet majd az aranyatérő májusi eső. Jövő hét közepéig sokfelé több mint 10 mm-nyi csapadék hullhat. Az asszály így egyes területeken jelentősen mérséklődhet. Drágán tesztelte a trafipaxot egy autós Muraráckán. Az autós az 50-es táblát nézte dekorációnak, és 134-ig tornázta fel a kilométer órát. A rendőrök mintegy félmilliós bírsággal díjazták a mutatványát. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Már több kilométeres a torlódás egy baleset miatt az M0-as autóúton, az M2-es autóút közelében, a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy személyautó. Vezessenek óvatosan, mert sokat törmelik a burkolaton. Két autó ütközött össze az M2-es autóúton Budapest felé Vác és Szőgliget között. A 36-os kilométernél csak egy sáv járható. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor. Már több mint egy kilométeres. Baleset történt még a reggeli órákban a 43-as számú főúton Szegeden, a Bertalan Lajos hídon. Ott egy autó oszlopnak csapódott, a 2-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták. Erősödik a reggeli forgalom az M1-es autópályán Biatorbágynál, valamint az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon is. Adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 3-8 lesz egy perc múlva. Na, az első SMS az mennyire beszédes megint, de azért felolvasom nektek. Ijeszgessétek az emberket. Bocsi, amúgy is kamu vírusok hírmondója. Szerintem már el is kaptátok mind. És miután Elipszilonnal írtad, és ijeszgessétek emberket, bocsi, amúgy is izé, tehát hogy bocsánat, egy polcra teszlek most magamban, mert látom, hogy milyen minőségű hallgató és vélemény ez. Teszem hozzá, pont ezt mondtam, hogy azért beszéltünk Rosvai Miklós, hogy ne ijesztgessük az embereket, ijeszt tével és jével az embereket, de úgy látszik, ez nem jött le. Tehát, hogy mi elmondtuk, hogy mi a helyzet ezzel a vírussal kapcsolatban. Tehát lehet sok mindent tagadni, de az, hogy vannak vírusok, azt nem érdemes, mert az egy baromság, mert akkor meghalsz.
2: Így van, és nem mi találtuk ki az egész történetet. Tehát, hogy van egy valóság, amit szerettünk volna mindenki elé tárni, és nyilván szakember segítségét kérni.
1: És a szakemberünk egyébként elmondta, hogy nem kell úgy félni tőle, mint például a Covid-tól. Tehát itt nem ijeszgetés volt. Na mindegy is, szóval azért mondom, hogy a hallgatói minőségben nem a legmagasabb polcra tettelek, most ne haragudjál. Nem betegség, de az ágyi poroska a Kanári-szigeteken nem esett jól. Elhiszem. De az egyébként itthon is van.
2: Igen.
1: Sziasztok! A fémdobozos italokat pont emiatt nem szeretem, mióta láttam, hogy egér szaladgált egy raktárban a tetejükön, amit pont a szánkhoz érintünk.
2: Igen, erről egyébként nagyon sok videó van, és nagyon sokan beszélnek erről, hogy ez így van.
1: És ez így van. Hát a raktárokban van óhatatlan, tehát az, hogy sőt, hát még otthoni magánháztartásokban is előfordul, hogy az egér valahogy bejut a lakásba, és ott a kamrában garázdálkodik.
2: Igen. Szóltunk neki, hogy ne gyere be, de...
1: De ugye, de nem.
2: Ez a célja, hogy bejusson.
1: Így van. Van egy közlekedési, nem is egy, hanem kettő. Békés Vármegye, Dévaványa és Gyoma Endrőt között teljes útzár. Kerülni Körösladány felé lehet, Tóth Károly.
3: Nagyon szépen köszönjük, nincs róla infóm, úgyhogy hálás köszönet.
1: Jó. Na képzeljétek el, hogy van itt velünk valaki, aki volt hantavírusos. És ő elmondja, hogy milyen lefolyása volt ennek, hát nyilván él, mert itt van velünk Tamás. Szia Tamás, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, hello.
1: Jó reggelt! Azt írtad, hogy 3 éve volt ez. Meséld el, hogy kezdődött, és aztán, hogy mire jutottatok, hogy ezt hogy kaphattad el?
4: Igazából az a lényeg ennek az egésznek, hogy elég sokat mozgok terepen, aztán hát egy hét kint hét után azt vettem észre, hogy hőemelkedésem van. Aztán mire hazaértem, akkor kb. 40 fokos lázam lett. Aztán ugye lementem a házi orvosomhoz, de akkor már így igazából ráment a látásomra is. Tök homályosan láttam. Aztán,
1: de ez mennyi idő alatt? Bocsánat, hogy... azt mondtad, hogy terepen, gondolom, hogy akkor a természetben töltesz bármilyen oknál fogva sok időt, hazamentél, ezek a tünetek voltak, de ez mennyi idő alatt volt ez a terep és a tünetek közötti idő?
4: Olyan másfél hét körülbelül.
1: Másfél hét, aha.
4: Okay. Másfél hét. Aztán ugye csütörtök reggelre belázos, hőemelkedésem lett, mire hazaértem, délutánra már ilyen 40 fok körül lázom volt, lementem a házi orvoshoz. Aztán sejtett, hogy valami nem oké, mert igazából semmi más tünetem nem volt. Mondom, a látásomra ment rá, meg a magas láz, ami ugye jellemző volt. Aztán ugye ez másnap reggelre nem csillapodott, bementem a kórházba, aztán ugye ott levitték a lázom, de igazából, hogy hazaértem, egy másfél óra múlva ugyanúgy 40 fokos lázom volt, mindenféle tünet nélkül. Aztán ugye ez az orvosomat most már nem hagyta nyugodni, így kihívta rám a mentőket, akik elvittek egy másik kórházba, és ilyen fertőző osztályon kezeltek, ahol különböző mikrobiológiai vérvételekre küldték el a vérmintáimat.
1: Ez volt az első alkalom, hogy vért vettek? Hogy labort csináltak?
4: Igen, ebben a tünetben igen, ez volt az első.
1: Oké. Okay.
4: De ugye nyilván volt, tehát ott vettek egyszerre több vért is, csak valamint ott ilyen ez a szokásos kijelentések, meg ugye ezt azt mondom Budapestre küldték el, és akkor igazából ott elemezték, és ott állapították meg, hogy hantavírus, valamit ugye rákcsálók vizeletéből, vagy valamiből kaphattam el.
1: Aha. Itt írtad nekünk, hogy a veséd működése is csökkent, ezt hogy lehetett megállapítani?
4: Hát igazából úgy, hogy két nap alatt körülbelül 10 kilónyi vízra kúdott rám, tehát 10 kilóban volt a nehezebb a mérlegen. Aztán, amikor legagultam, egy széjjel akartak repenni a combjaim teljesen, tehát igazából 12%-a működtek nekem, ezt szórosok mondták, én hittem nekik. Aha. Aztán ugye itattak velem rengeteg folyadékot, naponta 2-3 liter ilyen ártmosú infúziót nyomtak belém, ilyen gyulladáscsökkentőket, minden, nem, de igazából nem tudom mindent.
1: És amikor kiderült, aztán, hogy hantavírusod van, akkor mivel kezeltek onnan? Mit mondtak? Hogy mit adunk önnek, Tamás?
4: Igazából szerintem ilyen szokásos, mint egy ilyen lázcsillapítókat, hogy nem tudtak konkrétan gyógyszert, erre nekem nem adtak. Aha. Mint ahogy azt korábban ez a doktor úr is mondta, nem adtak rá nekem konkrétan gyógyszereket, csak ez a gyulladásokat, mint egy bármi más ilyen lázos megbetegedésnél. De nyomták, most nem tudom, augmenti, nem tudom miket.
1: Világos, értem, az azt hiszem valami antibiotikum, de tehát ilyen általános dolgokat, és akkor magától kezdtél helyre jönni magadtól?
4: Így van, így van. 9 napot feküdtem benn, aztán ugye minden egyes napig mérni kellett ilyen 2 literes edénykébe a vizeletet, nyilván az első napokban ez ilyen fél deci, tehát megittam 2 liter vizet, vagy 3-at, abból nem jött ki vissza szinte semmi.
1: Wow.
4: Ugye ez nyilván ez bennem lerakódott, aztán ugye ez egy ilyen 5-6-7 nap volt körülbelül, amikor azt mondom, hogy elkezdett lépésenként javulni, és ugye utána már ilyen rohamosan léptek be, hogy elkezdtem így jobban lenni, de viszont ugye megviselt nagyon ilyen, rengeteget lefogytam utána, fájt ugye így kopogtatásra a vesén, fájtak.
1: Aha. Figyú, mondták az orvosok akár közben, akár utólag, hogy életveszélyben voltál, vagy nem?
4: Hát ugye mivel én saját felelősségemre el szerettem volna hagyni a kórházat néhány nap után, aztán mondták, hogy ezt egészen nyugodtan megtettem, csak akkor az tepsiben fogok visszajönni. Hogyha valami ízatok besémel, bármiféle gond adódik, nyilván itt gondolok arra, hogyha romlanak a vesefunkcióim, akkor esetleg dialízis lenne szükség.
1: Értem. Ez nagyon kemény. Fertőztél-e meg valakit? Vagy valaki a te környezetedből hasonlóan hantavírusos lett?
4: Senki.
1: Van-e sejtésed, hogy honnan kaptad el, hogy a terepen mivel érintkeztél?
4: Hát igazából most... Kim voltam a természetben. Nyilván
1: jó, világos, nem tudhatod. Igen.
4: Aztán utána nyilván hívogattak engem is telefonon, most nem tudom, hogy ezt hol kaphattam, egyben nem tudtam nekik válaszolni, mert több helyen is jártam abban az időszakban.
1: Értem. Hát Tamás, nagyon köszönjük, hogy elmondtad. Szép napot neked, a gyerekekkel, hallom, hogy a családdal köszönöm, vagy.
4: Igen, így van, okay. A viszúli most kezdődik.
1: Helyes, jó van, köszönjük szépen. Szia.
4: Szép napot nektek is, sziasztok.
1: Na, van még egy közlekedésünk, tudtok valamit, Istenek, hogy mi van az M1-es, mert Tatabányától a külső sáv több mint fél órája áll.
3: Igen, én azt az előbb olvastam, hogy Tatabánya és az M0-as autóút között a kamionok miatt megint állnak a kamionok. Nincs baleset, viszont a külső sávot elfoglalják a kamionok, és aki próbál lavírozni, az a belső sávban megy.
1: Kedves rendőrség, szedjétek már ki onnan ezeket. Tehát ez nem lehet, hogy ő megpihen, mert a tahográfia megállt, hogy mi, hogy hívják ezt.
5: Szürreális.
1: Máté Szalkán gombát, egzotikus hely, jellemző helyi fertőzés, csak akkor ezt még nem tudtam. Oké, 2-szer voltam maláriás, és egy hastifusz, Nigéria is, Lagos, és Orsi a Maldív-szigeteken kapott el valamit. Most ezt nem tudom felolvasni, mert nagyon hosszú, mert hogy kell, hogy játszunk egy Hungary Machine. Ugye?
2: Igen.
1: Jó van, van egy szövegünk. Na mindegy, van egy szövegünk. Próbáljátok megfejteni. 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Igen, 8 óra lesz, pontosan 5 perc múlva. Írja egyébként, hogy vezetés közben írt, ezért írt így. Azért a J-t és az Y-t azért elérni, mert vezetek. Vagy ez egy olyan érv, hogy aki vezet, az nem járt iskolába? Nem értem az összefüggést a vezetés közben, és a J-t, a pontos J-t Y-ra való, most azt, hogy a T-t kihagyta, az egy dolog.
2: Na jó, de nem csak a helyes írással volt a baj. Azért legyünk őszintén.
1: Amúgy is, persze, csak
3: gondolom, hogy elütőd, azt még lehet azt mondani, okay, de amikor itt felcserélsz.
1: De nézd meg a billentyűzetet, nézd meg a J betű mellett mi van. Tehát ide-oda tudod elütni, de nem Y-t csinálni a J-ből, mert vezetek.
3: Döccentem a kátyúba, így lett Y-ba.
1: Régen volt egy ilyen nagy, a vezetőknek a nagy iskola, és ott aztán tényleg a nyelvtannal szartak. Milyen magyarázat ez?
3: Nagyon nagy. Én lopom minden esetre.
1: Jó, vezetés közben írtam, bocs. Sziasztok, Tatabányán egy biztonsági őr jön oda az álló kocsikhoz, hogy ő ki tudja engedni egy kijáraton őket, csak készítsen pénzt a kezébe. Vagy valamit, hogy ne kelljen a dugóban állnia. Tehát ezt most nem teljesen értem. Tehát valaki gyakorlatilag kenőpénzért megnyit valami kaput? Hát ez lehet?
3: Nem hallottunk még ilyet.
1: Én sem hallottunk még ilyet, de hogyha ilyenre láttok, más is hall ilyet, ezt írjátok már meg, ez nagyon durva lenne. Tehát lehet, hogy van ott valami lezárt izé, és akkor ki tudja engedni őket, nem tudom, az ország, vagy a fene tudja, nem tudom hova, nem tudom elképzelni a helyzetet. De azt, hogy készítsen pénzt a kezébe, vagy valamit.
3: Vagy valamit.
1: Hogy ne kelljen állni a dugóban. Ez lehet?
2: Tehát, hogy lehet ilyet csinálni, de ez annyira tipik magyar megint, nem? Tehát, hogy ilyen kiskaput találunk a dugóban.
1: Igen, ez nagyon durva lenne. Még mindig az M1-es autópályáról más írja, az Tatabányától Szárligetig áll a kamionsor, ez már biztos nem normális. Nincsenek rendőrök, hogy megindítsák a kamionos forgalmat. Biztos máshol büntetnek. Baleset nincs. Valószínűleg alszanak a kamionsofőrök. Személyautók és a kamionok közé szorultak. A szélső sáv szabad. Miért áll a forgalom? Nem tudom, most a rendőrség egyébként az utóbbi hetekben valahogy, mint hogyha jobban odafigyelne dolgokra, ezért ha esetleg hallgat valaki ott bennünket, tegyétek meg, hogy megnézitek, hogy melyik kamionosok nem hajlandók tovább menni.
3: Ébresztétek meg fel őket.
1: Igen. Valami.
2: Meg nem kell kimenni az utakra, van egyébként már kamerarendszer, csak rá kell kattintani, nem?
1: Én nem tudom, hogy éppen hol vannak kamerák, mi felismerhető, azon fogalmam sincs. De mindegy, de a rendőrök meg azt ígérték, hogy ők intézkednek, ha ilyen van, akkor intézkedjenek. Na, bocsi, ezt kikérem magamnak, most már bárkit felteszem elém a polcra. Figyú, hát ne legyél egyedül.
2: Keresünk melléd
1: még, igen. Itt van velünk Zoli, szia Zoli, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt, Zoli, elkezdjük a játékot, mutatom a dalszöveget neked, jó?
4: Rendi.
1: Tessék.
5: Óceánparti házat szeretnék, hogyha visszavonulok már. Óceánparti házat szeretnék, hogyha visszavonulok már.
4: Ladánkban kellett.
1: Meg is vagyunk.

0: Bocsi, Zacsi.
1: Ja, igen. Mondja Névi, nyugodtan.
0: Nem, bocsi, Zacsi, a nyeremény, van benne sapka, meg bögre.
2: Bizony.
0: Na, mi ezt is megtanultam már.
1: Na jó van, köszönjük szépen, Zoli keresni fog Anett, jó, elkéri a címedet.
3: Rendben, köszi.
1: Köszönjük szépen, szia. Sziasztok. Szia, szia. Na, jövünk vissza Besenyei Péterrel. Mindenki ismeri őt, de aki nem, tudjátok, hogy ugye a legjobb műrepülő emberünk, illetve hát egy legenda is, a Red Bull Air Race egyik feltalálója, vagy kitalálója.
2: Hogyne, hát aki átrepült a Lánchíd alatt, és ha jól emlékszem, még fejjel lefelé is, hát azért az iszonyat.
1: Így van, és a mai napig repül egyébként, nagyon jóban vagyunk, és tényleg csodálkozom néha, hogy milyen hihetetlen dolgokra képes, tehát az alagútból kirepülés, meg minden, de most egy olyan videót küldött át, és csak azért, hogy szórakoztasson. Képzeljétek el egy pezsgős üveget, és ismeritek a filmekben, amikor valami nagy ünnepség van, ilyen kosztümös francia filmekben, és egy karddal így leütik a dugót a pezsgőről, és akkor folyik a pezsgő.
0: Igen, ez már óriási divat egyébként a mai világban is.
1: Igen, hogy ez most mennyire szilánkos vagy nem, azt már megbeszéljük, hogy ez meg lehet-e inni ilyenkor, de egyébként meg. De képzeljétek el, hogy Besenyei Péter azt találta ki, hogy a repülőgépének a jobb szárnyára egy ilyen kardot felaplikál, felszáll a levegőbe, a kifutó pályán egy ilyen 45 fokos szögben a pezsgős üveget elhelyezik, majd a repülőjével megközelíti azt, és így csapja le a szárny végére rögzített karddal a dugót a pezsgős üvegről.
2: De milliméter pontossággal.
1: Elképesztő ez a videó, el fogjuk majd mondani, és egyébként ki is tesszük.
2: Már kint van a Facebookon, úgyhogy már most meg tudjátok nézni. Most
1: na jó, de hogy ez az ötlet honnan jön? Tehát, hogy tényleg, most azért nincsen Red Bull Air-ész fogadásokat köt haverokkal? Egyszer nem értem.
2: Remélem sokat nyert ezzel, mert nagy buli volt.
1: Ez biztos, hogy is, az biztos, hogy megnyerte, ha fogadás volt. Hívjuk Besenyei Pétert a hírek után.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Már megint a Premier Outletbe mentek.
8: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért. Premier Outlet Budapest.
10: Szevasz, tavasz, hello, frontró, viszlát, bolhák és kullancsok. A frontrónál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a frontrót a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a frontró védelem.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
13: Szobítalporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobítalporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
14: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
15: familypark.at.
16: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
17: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás.
3: Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás? Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
17: Skoda.
18: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
19: Csendből csinálok pénzt.
17: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
18: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
20: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
21: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
20: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
21: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
20: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
22: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
23: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
24: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
25: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
26: A reklám után...
27: Hírek a Retro Rádióban.
28: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melitei Barna Márton. Sokszor mozdult meg a föld áprilisban. Kellemes májusi időnk lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melitei Barna Márton, a Tiszapárt jogi igazgatója közölte. Nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melitei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A lendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna. Munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban. Tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előrefizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóra állást is be lehet diktálni. Gyűjtést tervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település. Több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta a rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
29: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készételt konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
28: Sokszor megmozdult a föld a lábunk alatt áprilisban, összesen 134 földmozgás jegyeztek fel a szeizmológusok. Ebből a legtöbb bányarobbantás volt, de 25 természetes eredetű földrengést is regisztráltak. Ma már sokat látjuk a napot, a részletekkel most jövök. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
27: Retro Rádió közlekedési hírek.
28: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóúti csomópont között kiépített terelésben. Tatabányánál és Biatorbágynál újra kamionok várakoznak a külső sávban, ezért aki teheti, csak személyautóval az átterelt sávon haladjon. Baleset történt az M0-as autóúton, az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó, emiatt csak egy sáv járható. A torlódás már több mint 4 kilométeres, valamint ez visszahat az M2-es autóút forgalmára is, tudtuk meg az úti informtól.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
27: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 14 perc van most. Jó reggelt, szevasztok, Hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt, szia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Üzenik, hogy szia Bocsi, ma reggel 7-kor voltam vérvételen, bent, ahol leveszik a vért a nővérek, ott is a Bocskor szólt, meg is jegyeztem, hogy jó rádiót hallgatnak, mondta a hölgy, hogy ő is szívesen hallgatja, mint ahogy én is, kitartást nekik, és szép napot. Akkor üdvözöljük őket innen. Na, az M1-es autópályáról egyre több SMS jön, most jön egy ijesztő, és őt próbáltuk elérni, de most valami miatt vagy nincs térereje, vagy kinyom bennünket. Azt mondja, hogy sziasztok, igen, egy csávó a tatabányai lejárónál 5000-ért kienged a pályáról. Elveszi a bóját, és le tudsz menni a földúton a régi egyesre.
2: Azt a mindenit.
0: 5000-ért. Gyerekek, hogyha ezt alá tudjátok támasztani, vagy te, aki írtad, esetleg felveszed a telefon, nagyon szívesen beszélgetnénk veled erről, akár lehet név nélkül is, tehát nekünk nem kell a neved.
2: Persze, hamarosan újra megpróbálom, és rácsörgök hátha.
0: Más is írta, bocsi, többen hívtuk a 112-t, azt mondták, küldik a rendőröket. Legyen így.
2: Jó hír.
0: Na, gyerekek, tudjátok, mi ez a szabrás? Gyuri, ezt elérted, ezt a szép francia szót, szabrás. Így kellene ejteni?
2: Igen, én legalábbis így próbálkozom vele.
0: Szabrás. Szabrás az egy pezsgő nyitási módszer. És tudom, hogy te nagy Moé Sandonos vagy, ugye?
1: Pezsgős, proszekkos, így
0: proszekkos, van. Inkább proszekkos, oké. Okay. Próbáltad-e ezzel a módszerrel, amit ugye a tulipános fanfanban lehetett látni legutoljára, hogy gyakorlatilag egy ilyen karddal suhintva leküldöd a dugót?
1: Nem mertem még kipróbálni. De egyrészt nincs kardom, ez is egy nagy probléma, de nem merem. Tehát sajnálom a proszekkot és a pezsgőt erre, hogyha elrontom.
0: Ha elrontod, igen, mert ugye egyébként elmondom, ennek van egy történelmi háttere, Napóleon lovassági tisztjei a győzelem után lóhátról szabjával nyitották ki így a pezsgős üvegeket, 45 fokba kell tartani az üveget, vagy a szögben, 45 fokos szögben, és akkor a kardnak a tompa végével kell úgy végigsújítani a nyakán.
2: Milyen stílusos, ugye oda tartották nekik, és a lóhátról ilyen laza mozdulattal. És itt az a lényeg, azt mondják, hogy valahogy az üvegnek van az illesztés része, és azt kell eltalálnod azzal a tompa éllel, és az a rezgés fogja ezt megindítani, ami kell. Tehát nem maga az élcsapás.
0: Plusz a nyomás, hát egy állandó nyomás alatt van ez az üveg, tehát ugye egy belső feszülés van, és akkor így lecsapod. Gondolom sokakban felmerült az, hogy jó, hát itt nem a dugó jön le, hanem igazából az üvegrész letörik.
2: Így van.
0: Hogy nem lesz-e szilánkos az itóka utána.
2: És elméletileg nem.
0: Merhogy?
2: Merhogy ez a nagy nyomás, meg ez a nagy lendület, ahogy ugye a pezsgő kitör az üvegből, az ki is viszi ezeket az aprócska kezdeti szilánkokat. Tehát onnantól ez megoldódott.
0: Na, akkor ezt most így jegyezzétek meg, amit mondtunk. Most képzeljétek el, itt van Besenyei Péter. Őt mindenki ismeri. Ő ugye a legnagyobb műrepülő virtuóz, akit ismerek, Európa-bajnok, világbajnok, a Red Bull Air Race feltalálója, minden ő, és egyébként én nagyon jóba vagyok vele, és nagyon sokat tud ő a borokról. Tehát ő a bort is nagyon szeret. Most ezt a kettőt hogy hozza össze? Péter amúgy is mindenféle extrém dolgot csinált már, tehát meg tudott lepni bennünket. Nekem az egyik legizgalmasabb az volt, amikor az alagútból szállt fel.
1: Hát nekem meg, hogy a Lánchíd alatt megy át, fejjel lefele, ahogy éppen akar. Tehát, hogy az a döbbenet.
0: De a Dagálykor nem csinálja.
1: Hát, ne arra, hogy neki szerintem még az is menne. Tehát.
2: Az a Magic része, hogy úgy tűnik, hogy akkor csinálja, amikor akarja.
1: Ja, igen.
0: Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok extrém manőverrel szórakoztatta a közönséget, és most azért beszéltünk erről a nagy kis napóleoni felvezetőről, mert én láttam egy videót, ezt ő küldte át egyébként, ahol a felszálló pályán egy, nem tudom, kis valami dobozokra ráraktak 45 fokos szögben egy ilyen pezsgős üveget, és Péter rögzített a jobb szárnyán, a repülőgépének a jobb szárnyára egy ilyen szabját. És felszállt a levegőbe, és azzal lecsapta repülés közben a szárny végre rögzített szabjával, lecsapta a pezsgős üvegnek. Ezt megnézhetitek a videót, valaki már írta, hogy látta, és elképesztő.
2: Igen, kíván,
0: elképesztő.
2: A Bocskor Facebook oldalra is kipakoltuk, igen.
0: Egyébként a videó is nagyon igényesen meg van csinálva, tehát hogy ez egy élmény ezt megnézni, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az ötlet, hogy jött létre, mesélj el, kik voltak körülötte, amikor ezzel előjött, és hát ugye az összes kulisszatitokról, amit ezzel kapcsolatban tudni lehet és tudni kell. Itt van velünk a vonalban Besenyei Péter. Szia Péter, jó reggel.
1: Jó reggel.
4: Szép jó reggelt, sziasztok!
0: Na Péterem, azt a pillanatot meséld el, amikor én nem tudom, kikkel ülhettél és hol, de ezt te előadtad, hogy ezt te meg szeretnéd csinálni. Hogy ez a szikra, ez honnan jött?
4: Előtte még szeretném azért azt elmondani és hangsúlyozni, ugye mondtad, hogy mennyi minden idézőjelben hülyeséget csináltam már.
3: Nem így mondtam.
4: Sosem én mondtam, hogy idézőjelben.
3: Igen.
4: Tehát ami nem ilyen kicsiket extrém. Tényleg hangsúlyozom azt, hogy ezekre én sosem jelentkeztem, ezeket nem én találtam ki. Nem én találtam ki, hogy hadd repüljelek a Lánchidalaj fejjel lefele, mert hú, de ügyes vagyok, meg kell mutatni, hanem erre mindig vagy stúdiók film kapcsán, vagy szervezők, vagy helyi szervezők találták ki, hogy repüljek a kínai hasadékba, vagy éppen a Orinthos csatornába, vagy éppen kirakalat Rotterdamba, Kuala Lumpurba, Kínába, Szegeden, és millió helyen, tehát ezekre sosem jelentkeztem. Tényleg ki kell hangsúlyoznom, nem én jelentkezek rá, nem én találtam ki. Ez volt az első életemben, amikor az én ötletem volt. Tényleg hangsúlyozom, az első. Ez meg úgy történt, hogy az egyeki kuriával, gyakorlatilag közel 30 éve van egy nagyon jó kapcsolatom, nem csak amiatt, mert közel van lakóhelyemhez, hanem mert valóban kiváló termékei, kiváló borai pezsgőik vannak, és mind a Gábor is ugye mondtad, hát én 6 helyen vagyok borlovag, a borlok világát valóban kedvelem, úgyhogy emiatt egy nagyon jó kapcsolat van, és egyik ilyen alkalommal, pár éve, 3-4 éve talán, szintén náluk voltam fel negyeken, amikor egy ilyen szábrázsolás történt, és miután ott megittünk 3-4 pohár pezsgőt, tettem egy önnyelmű kijelentést Szerepi Szabolcsnak és a Mérés Sanyinak, hogy hát szerintem ezt repülőgéppel is meg lehetne csinálni. De ez tényleg volt egy ilyen négy pohár pezsgő után egy ilyen kis vicces, könnyelmű kijelentés volt. Ami aztán el is lett felejtve. Míg nem, az egyeki kúria idén 30 éves, és ezen alkalomból kijöttek két új pezsgővel, az XXI Brew-vel, illetve a Blanc de Noir-ral, és...
0: Tudtam, hogy ebből egy egyeki kúria

0: meg, és akkor nyilván elkezdett tervezni ezt a dolgot, tehát kezdve onnan, hogy mit rögzítesz a repülőgép szárnyára, és hogy ezt hogy lehet valóban megvalósítani. Milyen terveket csináltál előkészületként?
1: Ugye azt hasonlom kell, hogy elmondtam nekik, hogy oké, meg lehet próbálni, de erre garancia nincsen. Ilyet még nem csináltam. Nem tudom, hogy fog működni ilyen sebességgel, ha megütjük azt az üveget, hogy fog törni, hol fog törni. Ráadásul valóban centire pontosan kell, mert ha picikét felette van, az nem jó. Ha kicsikét alatta, akkor azért nem jó. Tehát ezt centizni kell. És nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát garancia nincs rá, de ha benne vannak, hát hajrá, próbáljuk meg.
0: Gyakoroltál-e nélkülük, még mielőtt megérkeztek volna a kúriások a reptérre?
1: Hát 55 éve gyakorlok.
0: De nem ilyet, Péter. Hát azért a szárnyad az egyforma volt 55 évig, most az egyik szárnyon van egy szabja.
1: Gábor, te ezt jól tudod, hogy egy bármilyen ilyen pontos vagy különleges repülés arról szól, hogy a pilóta repülőgépet milyen pontossággal kezeli, milyen pontossággal vezeti. És maga a műrepülés a pontos repülésről szól, és pont emiatt mindig mondom, hogy a legnagyobb légbejártasságot, a legnagyobb légbiztonságot maga a műrepülés adja meg, mert ott tényleg a hajszál pontos repülésről szól az egész életünk. Tehát igazából ez is csak egy pontos repülésről szólt. És nekem el kell találni azt, hogy amikor repülök, hogy valóban 1-2 centivel teljebb vagy lejjebb vagyok, az már nem volt mindegy, illetve oldalirányba is, hogyha túl közel voltam, akkor a szárny vitte volna el, ha meg messzebb, akkor meg nem éri el a kard. Tehát oldalirányba is kellett pontosnak lenni, de főleg függőleges irányba.
0: Láttuk ezt a videót, mi egy valamivel rövidítebb verziót feltettük is a Facebook oldalunkra. Itt ugye azt lehetett látni, hogy az első alkalommal picit feljebb voltál, azaz a dugót sikerült kipattintanod, anélkül, hogy az üveg sérült volna. Második alkalommal az üveg totál kára ment, és harmadik alkalommal sikerült ez a fajta lecsapása ennek. Ez összesen ez a három kísérlet volt, amit láttunk?
1: Nem, de valam a legelső, ugye úgy volt igazából, a legelső alkalommal, mert nem akartam rögtön üveget eltalálni, mert utáltam volna, hogyha a sebfeketni kell a szilánkot, mert fel kell törölni a pezsgőt, a kifolyt pezsgőt, meg amúgy is kár érte, úgyhogy az volt a terv, hogy előtte picire felette megyek el, megmondják, hogy mennyivel voltam felette, és onnantól kezdek el picikét lejjebb és lejjebb jönni. Az első alkalommal pár centivel felette mentem el, mondták, hogy oké, majdnem jó, egy kicsit lejjebb. Kicsit lejjebb mentem, na akkor a dugót ketté vágtam. Erre mondták, hogy oké, ez már majdnem jó, még egy kicsikét lejjebb. Akkor kicsikét lejjebb mentem, akkor meg az üveget telibe kaptam. És akkor a negyedik alkalommal volt az, hogy na, akkor a kettő között lesz a jó, és akkor sikerült eltalálni pontosan ott a nyakát az üvegnek. A videón azért látszik, hogy nem úgy törik, mint amikor jégbe van hűtve a pezsgő, és megfocintják, és lepattan az a nyaka, hanem az óriási sebesség nagy ütés miatt hiába volt pontosan jó helyen eltalálva, az üveg lejjebb is tört, tehát végigrepett. Hát ettől függetlenül azért megittük a pezsgőt, mert nem hagytuk benne.
0: Abszolút. Milyen sebességről van szó?
1: Körülbelül 190 km/h. Azért azt még elmondom, hogy volt kérdés a kart, hogy volt rászerelve. Nyilván minden ilyen dolgot körültekintően kell végrehajtani, kellő tisztelettel, alázattal, felkészülve, és ezért mi is gondoltunk itt mindenféle dologra, tehát pont emiatt azért a biztonság itt is nagyon fontos. A gyárral, illetve a repülőgép tervezőjével konzultálva alkottunk meg egy olyan felszerelési módot, ami minden szempontból biztonságos volt.
0: Ez melyik repülőgép típus, csak azoknak, akik szeretik a repülést amúgy is? Ez melyik repülővel csináltad?
1: Ez a Corvus Racernek a kisebbik változata, aha, a kétszemélyes kis ultrakönnyű repülőgép, amivel te is repültél már. Ugye ez amivel járok most itt bemutatókra, az a Red Bullos versenyesű egyszemélyes nagy Corvus, annak a kis testvére. Ez egy ultrakönnyű repülőgép, kétszemélyes. Most ebből kifolyólag elég mozgékony, elég izgága volt. Aznap persze nem volt szerencsénk, és nem volt szélcsend, hanem egy viszonylag erős szél fújt. Emiatt a levegő elég turbulens volt, ami hát nem segített, mert a repülőgép mocorgott, és ilyen mocorgó repülőgéppel aztán tényleg úgy egy kis szerencse is kell ahhoz, hogy az ember jó helyen találja ezt a pezsgőt, mert valóban egy centin is múlik.
0: Hát az a helyzet, hogy nézzétek meg a videót, tényleg akár nálunk, akár gondolja Péternél is megtaláljátok, vagy az egyik kúriánál akár, de hogy ez elképesztő. Maga a videó felvétel is olyan első osztályú, én azt sem tudom elképzelni, ezek a kameramozgások hogy jöttek létre, tehát hogy

0: Na mindegy, szóval lenyűgöző, lenyűgöző maga a videó. Mi lett, aztán mennyi, a kuriások mennyi pesgőt hoztak erre az eseményre?
1: Hát egy egész kartonnal hoztak, de az nem lett mind felhasználva, illetve a végén igen.
0: Na jó van. Péterem, hát köszönjük az élménybeszámolót, mert tényleg lenyűgöző, és nézzétek meg. Öleljük a kuriásokat, és téged is, Péter. Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönöm, további szép napot.
0: Neked is, szia, Besenyei Péter. Szia, ciao. Milyen ez?
2: Nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy mit tud ezzel a repülővel? Nagyjából bármit.
0: És figyelj, és amit elmondott, tehát, hogy és mondta, hogy igen, bocsi, te is tudod. Igen, tudom. Tehát én ugye repültem sokat, nyilván nem annyit, mint Péter, de hogy repültem sokat. Az, hogy a szárnyvég centimétereket mit mozog, hát azt én nem is tudom befolyásolni. Hát ahogy ugye a levegő összetételétől függ, a sebességtől függ, hogy
2: az
0: neked
2: oldalszétől,
0: hogy mit kell korrigálnod, stb. Tehát a szárnyvég az csinálja, az végzi a legnagyobb mozgást.
2: Igen.
0: Hogy lehet ezt centiméterre pontosan belőni? Úgy, hogy gondolj bele, hogy rárepülsz egy tájra, és azt mondják neked a walkie-talkien, hogy hát ez egy 2 centivel feljebb volt. Erre teszel egy baromi nagy kört, egy fordulót,
2: igen,
0: jössz még egyszer hátulról, akkor honnan tudod azt belőni a levegőben, hogy az most 2 centivel lejjebb legyen? Mihez képest?
3: Milyen könnyeden mondta, hogy egy picit ugye, hogy a távolsággal, meg a magassággal kellett centiméterekre játszani, és itt tényleg közben azon gondolkodom, hogy honnan érzi ő azt, hogy ez a kard most mennyire van kint, és mennyire van az üveg felett.
0: Elképesztő.
2: Egyébként ez a tudás, nem? Tehát, hogy igazából ez az, amiben tényleg valamiért valaki a világon a legjobb.
0: Ez így van. Nagyon hát jó, nem, hát teröld le a kalappal, de nagyon szórakoztató a videó, tényleg nézzétek meg. Jó, ha már üvegnyitás, akkor azért biztos, hogy vannak hétköznapi hősök is, akik nem repülőgépen nyitnak üvegeket, palackokat, dobozokat, mit tudom én, és ezért, drága hallgatónk, és nyilván a férfiak fognak első sorban jelentkezni, a te üvegnyitási technikádat, amivel a legnagyobb király akartál lenni, ezt meséld el nekünk, és lehet, hogy csúnyán beégtél. Tudom, én emlékszem a foggal sörök.
3: Kinizsisört
0: kinyitni foggal?
3: Az nagyon veszélyes.
0: Tudod, hány ilyet láttam?
3: És hány lepattant fogat láttál belőle?
0: Én nem, akkor azok még igazi férfiak voltak.
3: Vagy csak titkolták, hogy lepattant.
2: Akkor még jó volt a fogorvos.
3: Igazi férfiak voltak, többet nem mosolyogtak.
0: De van mindenféle, én is, hát amikor nincs sörnyitó, akkor nekem 2 módszerem is van.
2: Na, melyik az a 2?
0: Ez az egyik az asztal széle, és rácsapsz. Tök egyszerű. Lesz, és a másik az öngyújtó, mint egy ilyen betámasztod, átkarolod, megfogom így a nyakát, igen, az üvegnek, betámasztom a sörös kupak alá az öngyújtót, és a ujjam közé. És akkor gyakorlatilag ilyen emelő szerkezet lenyomom.
3: Igen, ugyanezt egyébként evőeszközzel is meg lehet ugyanezzel a technikával csinálni.
0: Jó, de akkor Mindig, ez vagányabb.
3: Igen, hát az asztalsarka is vagányabb, csak ne a saját asztaloddal csináld, mert annak egy jó részét leviszed.
0: Mindig másoknál csináltam.
3: Ilyen a taktikus. Igen.
0: Ilyen a taktikus. Na jó, ez nyilván nagyon béna és nagyon gyenge, amit én előadtam, de nektek biztos van még valami nagyon-nagyon profi, vicces és esetleg káros üvegnyitásotok.
3: Ami nem úgy sült el, ahogy
0: kellett volna. Üveg van, hát van a tekerős, van a korona végű, van a dugós.
3: Persze.
2: Így van.
3: És hát a nagy magyar lelemény, ha itt nem mutatkozik meg, akkor hol?
0: Hát ne viccelj, dugós bor.
2: Fakanállal.
0: Fakanállal, és nincs dugóhúzód. Na minden, csak mondanám, vagy mit kell ilyenkor mondani?
2: Tippeket adok.
0: Jó, írjatok 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
12: Futballrajongók, figyelem! Éljétek át az UEFA Bajnokok Ligája döntő hangulatát élőben a Bajnokok Fesztiválján, a Hősök terén. Interaktív programok, futballkihívások, az eredeti BL trófea test közelből, sőt, akár legendás játékosokkal is találkozhattok. Találkozzunk szombaton az óriás kivetítők előtt, és szurkoljunk együtt. A belépés ingyenes, május 28-ától 31-ig. Hősök tere, UEFA Bajnokok Fesztiválja.
13: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
14: Porckopásom van, ezért gyakran fáj a térdem. Ilyenkor jöhet a Cortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Cortidol gél pont jó a fájdalomra.
15: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
18: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
17: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
19: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
20: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
21: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citan kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
22: Ritkán bukkan fel ide haza a hantavírus, ma van a magyar fagylalt napja. Ma már naposabb és szárazabb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől, Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel akkor. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjáron bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén kötnek majd ki. Ma van a Magyar Fagylalt napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
1: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagy módszere. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylaltkészítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
22: Magyar orvos kapott rangos nemzetközi elismerést. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója nyerte el a Stroke ellátás nemzetközi Spirit of Excellence díját idén. Az elismerést olyan vezetők és egészségügyi szakembereknek ítélik oda, akik saját intézményükön túl régiós és országos szinten is aktívan hozzájárulnak a betegellátás minőségéhez. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Baleset történt az M0-ás autóúton az M2-es autóút közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalakorlátnak hajtott egy autó, emiatt csak egy sáv járható. A torlódás már több mint 4 kilométeres, valamint ez visszahat az M2-es autóút forgalmára is. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópályán Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon. Nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunahalaszti elkerülő szakaszán sem. Olvasható az utinform.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Steel Timber Sports World Trophy.
23: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.9 lesz egy perc múlva, és sziasztok, üzenik, bocsi, megnéztem a videót, wow, elképesztő tudás, és még azt mondja, próbálkozunk, le a kalappal előtte. Puszi nektek. Jó reggelt, királyok, a tatabányai surranó pályát szeretném megerősíteni. Szerdán volt szerencsém egy óra állás után 1500-asért átpályázni az egyes útra. Szép napot, Gyuri. Tehát ez létezik. Gyerekek, ő se volt hajlandó velünk beszélni. Írjon már valaki, aki látta ezt, aki esetleg részt is vett ebben, hogy kenőpénzért valaki kinyitotta neki a bóját.
2: Igen. Merjetek nyugodtan beszámolni róla, tehát hogy történik ez, semmi gond nincs ezzel.
1: Igen, nyugodtan másik névvel is lehet meg minden, csak egyszerűen tudni akarjuk, hogy ez hogy működik, hol működik, többen igénybe veszik el, hogy néz ki ez az egész, hogy kenőpénzért le tudsz menni a pályáról.
3: Hogy int valaki, hogy és akkor mondja, észre, hogy gyere ide, és akkor igen. Kinyitom.
1: Hát nyilván lassan mész, eleve vagy dugóban állsz, és akkor valahogy ez a párbeszéd létrejön.
2: Oda sétál, valaki bekopog, hogy hát unod, de már a várakozást.
1: Kb. Gondolom én, de nem tudom, hogy ezért akarok valakivel beszélni. Most néztem a videót, csúcs, gratulálok, üzenik. Sziasztok! Tipikus fesztiválos vagy kempingezős, hogy az üveges sört egy másik üveges sörrel nyitom ki, Dani, az iposságról.
2: Aha, én is láttam már ilyet.
1: Igen, üveggel. Ja. Igen. Annó sörnyitó a seregben a gatyaszíj csatja volt. Üzeni Máriusz.
3: Uh-huh. Milyen leleményes.
1: Abszolút. Igen, ajtónak az árja, tehát hogyha kinyit az ajtót, és ugye az ajtó tokban, hát abban azzal én is nyitottam meg annyiszor.
3: Még egyszer?
1: Tehát az ajtótokban a zár belső része.
2: De hova beugrik a nyelv amúgy, igen. Abba értem. Beakasztod, és akkor úgy.
3: Elképesztő.
1: Évi, abszolút.
3: Tényleg.
1: Sziasztok, Gábor, amit te alkalmazol, öngyújtós sörnyitást, egyértelműen csak kőműves módszernek nevezzük. Jó a műsor, Jani? Hát vele is szerettünk volna beszélni, de nem vette fel a telefont. Azért elmondom, mit írt. Saját szememmel láttam, hogy a belorusz építésvezető a szemgödrével pattintotta le a sörös kupakot. Többször megcsináltattuk vele.
2: Tudod, amikor ott van egy társaság, és mindenkinek egyenként kell a szemgödrével nyitni a sört. Sorba.
1: A belorusz. Igen, érdekes, hogy nem a svéd. Igen. Sziasztok, nálunk két mondás van. Aki nem tud kibontani egy sört, az ne igyon. A másik meg, hogy minden, amit kézbe veszel, a sörnyitó is.
2: Igen, ez klasszik mondás. Igen.
1: Aztán sziasztok, én a jeggyűrűmmel szoktam kinyitni a sört, vagy üveges üdítőt, fehér arany, bírja, nem sérül. Bálint.
3: Boldog lehet a feleséged.
2: Megszólaltanak. Érdekes lett a téma egy pillanat alatt, mi?
3: Azonnal. Érint a téma. Igen. Hát én kiakadnék. Tehát bármi történhet azzal a gyűrűvel. És az egy fontos része az életünknek, hiszen...
1: Mesélj még egy picit, hosszabban.
3: Nem akarok mesélni.
1: De jó, hosszan.
3: Mindegy, a Bálint rosszul csinálod. Ezt üzenem neked, hogy szerintem ezt felejtsd el. Ott van neked a, mit mondtál, az ajtónyitó, ahova bemegy a zár, vagy
2: a nyelv, a nyelv.
3: A nyelv, igen. Na, azt használd inkább.
1: Jól van a net, jól van a net. Na jó, itt van velünk...
3: Jó van, Gábor.
2: Házasság szentsége 2 perc volt. Kis rovat.
3: Felszáll a füst.
1: Igen. Na, felszáll a füst. Jó, itt van velünk Vládó. Szia, Vládó, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Szia. Na, neked mi a, ha jól látom, sörnyitási trükköd?
4: Hát, mivel sokszor vendéglátói múltamnak köszönhető amúgy, hát voltak ilyen helyzetek, hogy hát mivel is lehet nyitni a sört, a legérdekesebb, amit én tanultam, ez egy papírzsebkendő.
1: Papírzsebkendővel?
4: Hagyományos papírzsebkendő, igen.
1: Na meséld el, le tudod írni, hogy kell csinálni?
4: Be tudom magyarázni, ha van valamelyik ütöknél egy papírzsepi, gondolom van,
2: de nem
4: van. Csak hosszába megfogod a papírzsebkendőt, megfelezed egyszer.
1: Hosszába megfelezem egyszer.
4: Megfelezed, afelét megfelezed még egyszer, tehát a lényeg, és te nyomogatod, a lényeg, hogy minél erősebbre csinálod.
1: Tehát keményre. Megfelezem egyszer, de mert többet nem tudok, mert kétszer, háromszor már alig megy össze.
4: Kétszer tudod megfelezni, igen. Utána összehajtogod a kettőt, csinálsz egy felet belőle.
1: Oké, megcsináltam.
4: Arról jobbra, és azt is jól, keményre nyomogatod. Mm. És az egyik oldal, amelyik hajlítva van, az lesz a nyitó része.
1: Mert ez elég kemény már? Mert nekem még így lifeg egy
4: picit. Az már, az enyém, az elég kemény.
1: A tiéd kemény, enyém nem kemény. Na, arra úgy. Mindegy. Pedig nyomogatom.
4: Tehát ezt megfogod a sörös üveget, és az ujjad is a kupak közötti részre.
1: Aha, mint ahogy én az öngyújtóval szoktam. Aha.
4: Így van.
1: Hát, hogy működik jól.
2: És meg, hogy kemény legyen. Hát, ha.
4: Kifog, és kifog nyílni. Tehát keményre kell hajtogatni. Uh-huh. Nekem
1: működik. Nagyon köszönjük. Jó lesz ez, Gyuri, csak...
3: Hétvégén kipróbálja a Gyuri.
2: Lehet, hogy így kell tartani, tudod, nagyon.
1: Igen.
2: Aha, szerintem megvan, hogyha megvan, ennyire ráfogsz. És csak?
4: Menni fog.
1: Ha, ez már
4: lehet, hogy nem elsőre, de lehet, hogy nem elsőre fog sikerülni, de másodjára váltatni.
1: Aha. Köszönjük szépen, szép napot neked.
4: Üvesen nektek is.
1: Köszi, szia. Na.
3: Mire jó a papírzsepkendő?
1: Papírzsepi.
2: Lehet, hogy tanultunk valamit, tehát ez utána.
1: Nem, ez azért volt jó.
3: Nektek nagyon jó lesz.
1: Ez azért volt jó, mert hogyha ott vagy, és nem tudod mivel kinyitni, és tényleg nem, és nem találsz, és senkinél nincs semmi, eszedbe nem jutna az, hogy egy papírzsepkendőt elkezdje hajtogatni, mert azzal majd menni fog. Tehát ez azért volt jó, mert tudod, hogy egy papírzsepivel bármikor. Mi van, Anett? Vagy az egy jegygyűrűddel?
3: Mond. Vagy persze. Nem, én nem hiszek ebben a papírzsepkendős módszerben.
5: Se.
2: Inkább egy gyűrű akkor?
3: Nem, az se.
1: De mit csinálsz, hogyha a sivatagban kúszol, és már sókristályos a szád, és semmi túlélési esélyed nincs, tűzrád a 70 fokos nap, és kúszol, és egyszer csak a homokból egy ilyen gyönyörű, párás, jéghideg kőbányai sör látszik, és nincs rajtad semmi, mert mesztelen vagy, csak a jegygyűrűd.
3: Hát nem, biztos, hogy nem tudom, én nem érzem azt, hogy azzal így működne, én fogalmam sincs, mit csinál.
1: Mivel próbálkoznál? A szemgödröddel?
3: Istenem. Nem, de lehet, hogy megpróbálnám így lefektetném, és akkor így rátaposni az üveg szájára, és úgy, hogy letörjön, és akkor tudnék így belőle inni.
1: Jó, legyen így, Anett.
2: Nem biztos, hogy ez egy túlélő technika.
1: Hát de... mit? Hát iszik egy kis szilánkos sört, és utána elvérzik a talpánál.
2: Próbáld a szemgödröddel inkább.
3: Áldozz fel a gyűrűt.
1: Nem áldozza fel a gyűrűt. Na jó, jövünk vissza egy hangcsapdával, és van itt hozzá, igen, itt a hang, figyeljetek.
6: Komáltottam, hogy ő színház, és mégse erőltet hát a csit, akkor elkezd válunk játszani, akkor amikor, ha én emlízat egy kicsit csinálom, és akkor nem prób, hátem.
1: Na.
3: Hát azért, mert lehet, hogy segítened kell egy kicsit.
1: Mondjad, mit lehet nyerni?
3: Páros belépőjegyet a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
1: Igen, ezt most mindenhol hirdetik. A tévében is látom, hogy ez nagyon jó lehet.
2: Igen. Az Oznak egy történet
3: része,
2: ugye?
3: Az előzménye, igen. Van az előzmény története.
1: És bocsi, zacsi is lesz, nyilván mindenféle cuccal benne, tehát ezért érdemes, hogyha valaki felismerte, érdemes hívni bennünket 0620 22 22 122.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 4 perc múlva. Na hát itt mondják, igen, ez az újvárosi lehajtó után én is mentem le, de nem szeretnék beszélni. Viszont gáz, mert a hatóságok innentől ránéznek erre, megszűnik a súranópálya. Fia, szerintem nem az a gáz, hogy a hatóságok ránéznek erre, az a gáz, hogy a hatóságok nem néznek rá azokra a kamionosokra, akik megállnak egyszerűen az M1-esen, és az is gáz, hogy a vélhetően olyan ember enged ki benneteket kenőpénzért, aki ott dolgozik. Mert különben hogy tudna ott a bolyákkal rendezkedni, meg nem tudom micsoda. Tehát gondolom, hogy olyan zárt területen lehet ő. Az a baj, hogy ezek a felújító emberek nem dolgoznak, hanem kenőpénzeket szednek azért, hogy te egy földúton átjuthass az egyes útra. Szóval én még mindig szeretném, hogyha valaki jelentkezne és elmondaná ezt. Elmondaná ezt a történetet, hogy hogy történik ez pontosan. Mert ez a nagyon nagy gáz.
3: Igen, több üzenetet is kapunk, tehát ez biztos, hogy most már, hogy létezik.
2: De... biztos, hogy létezik, sokan írtak. Igen. Csak senki nem hajlandó beszélni.
4: Legyetek bátrak. Oldjuk meg a problémát.
2: Pontosan. Na, ki van itt velünk? Éva van velünk. Szia, Éva, jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok. Bocsi, de Era vagyok. Erika, Era.
2: Ó, oh, bocsánat, Era, csak itt a Gyuri a kurzorát rátette az R betűre. Aztán.
3: Minek olvastad így?
2: Évának.
3: Ja, bocs.
4: De ő is
2: az R betűre rátette a kurzorodat, Gyurikám.
3: Sajnálom, ne haragudj. Hibáztam.
5: Semmi baj, semmi baj.
2: Era, drága, és honnan telefonálsz? Mit csinálsz?
5: Most éppen itthon vagyok, aztán megyek majd dolgozni délután, és titeket hallgatlak.
2: Aha, és mi a munkád délután?
5: Rendesen, csak egy kisboltban vagyok pénztáros eladó.
2: Édesem, hát mi az, hogy csak egy kisboltban vagyok pénztáros eladó?
5: Hát ez a... egy kis nagyboltban.
2: Egy kis nagyboltban.
5: Nagyobb boltban, igen.
2: És itt már a vonalkód pittyeg, vagy neked kell beütni az árat?
5: Nem, rendesen, vonalkódos minden.
2: Vonalkódos minden, és azt valakinek be kell vinni, nem? Tehát, hogyha kisboltról beszélünk, akkor gondolom ez egy ilyen kis, igen, egy ilyen kis bolt.
5: Nem önkiszolgáló, ketten, hárman, négyen vagyunk pénztárosok, igen.
2: Rendben van, de akkor ezeknek a vonalkódoknak az értelmezését az be kell táplálni. Tehát, hogyha most mit tudom én, veszek egy spagetti tésztát, van egy kód rajta, van egy Milka csoki, van egy kód rajta, akkor azt gondolom valaki beviszi a számítógépet, ez hogy történik? Mert az, hogy egy nagy központilag egy nem tudom, Tesco-ban, vagy egy Spárban, vagy egy Lidl-ben hogy van, azt úgy nagyjából értem. De ti ezt egyenként az árucikkeket beviszitek?
5: Ezt nálunk is ugyanúgy központilag csinálják, és igazán nekem már csak az a dolgom, hogy a kasszába ugye bevissem, ennyi. Tehát lehúzom a vonalkódot, megy a rendszerbe, megy a gépbe be.
2: Világos, oké, akkor ezen nincs dolgotok. Jó.
5: Ezen nincs.
2: Köszönjük szépen, figyelj, mutatjuk neked a hangot, tessék.
6: Komáltam, hogy a színház is mégse erőltetni hát a csit, akkor elkezd válunk játszani. Akkor ha én emízat egy kicsit csinálom, és akkor nem próbáltam.
2: Na, mit gondolsz?
5: Én azt gondolom, hogy ő Barátok közben is szerepelt. Nagyon igen. Sokáig egy meghatározó alakja volt Várkonyi András.
2: Ő az.
5: Vili bácsi.
2: Ő az.
6: És akkor azt gondoltam, hogy hát ha én erőltettem, próbálom, csinálom, és mégse, akkor inkább akkor elkezdtem játszani színházat egy kicsit.
2: Na, erre a drága, az egyik nyereményed az ez.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára. A Vikidre!
5: Ú, de jó, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülök neki, úgyis nagyon rég voltam már színházban.
2: Nagyon helyes, illetve nem az, hogy rég voltál, hanem az, hogy erre elmész, és a másik pedig, hogy egy bocsizacsit is küldünk neked bögrével és baseball sapkával.
5: Úristen, de jó lesz, Jézus Mária.
2: Jó neked, igen, erre nagyon-nagyon jó. Köszönjük szépen, jó. Anett felhív majd, elkéri a címedet, és akkor előbb-utóbb postázzuk.
5: Rendben, és üdv a csajoknak külön.
4: Köszönjük.
5: Nagyon szívesen, nagyon jó a műsor, és köszönök szépen mindent.
2: Jól érzik magukat a csajok.
5: Az jó. Igen. Én is.
4: De köszönöm, hogy a nevemben is beszélsz, Gábor. Hát
2: látom rajtad, csak hogy...
4: Mit csak úgy?
2: Mit? Sugárzol.
4: Igen, Anettnek meg ki van vasalva a haja. Ugye ez ilyen változásokat hoztam.
2: Ilyeneket, igen. Erre köszi, puszi, köszi. Szia.
5: Köszönöm, puszi nektek, és sziasztok.
2: Szia. Na, itt sokan írnak, és most hál' Istennek van valaki a vonalban, aki azt mondja, hogy ő is átment ezen a M1-esen, ezen a fizetős lehajtónál, mondjuk finoman, és őt lehet hívni.
3: Igen, ő László, egyébként itt is van.
2: Itt van. Laci, szia, jó reggelt!
1: Szervusztok, nem tudom, most kihangosítom vagyok, én nem nagyon értek ehhez, nem zavar be a hang?
2: Nem, most egyelőre egész jó. Laci, mesélj, rengetegen írták, hogy mi történik itt az M1-esen. Mondjad, vagy kérdezzek?
1: Mondom magamtól.
2: Magadtól, jó, oké. Okay.
1: No, tehát körülbelül másfél hónapja lehetett, a kollégámmal siettünk valahova, a újvárosi felhajtónál fölmentünk, és akkor állt be a pálya. Ez 7 óra körül volt. Körülbelül mentünk egy fél kilométert, egy kilométert, és megállt a pálya teljesen, ott álltunk másfél órát.
2: Jézusom.
1: Egyszer csak látom, hogy egy ember integet, ilyen elemelhető korlát, hogy mondjam, biztos láttatok ilyet, hogy ilyen rácsos valami, ami nyitható, és ott levett egy láncos lakatot, és kinyitotta ezt a korlát elemet.
2: Ez hol volt, a belső sáv, vagy a külső sáv?
1: Ez a belső sávba nem tudsz bemenni, a leghülyébb megoldás az, hogy egész mitől 2 helyen, 3 helyen lehet átmenni, de nem tudsz bemenni a belső sávba. Ha a külső sávba beálltál, akkor véged van. És gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy ezt a külső sávból leemelte, mi a külső sávba voltunk, szépen ott 2-3 bóját ki kellett kerülni. Először én arra lettem figyelmes, hogy integet az ember onnan, és előttünk kiment egy terepjáró, aztán egy másik autó, akkor még egyébként ilyen esős, ázott idő volt, és féltem is, gondoltam, hogy ki tudunk menni, féltem is, hogy ha ott lemegyünk, akkor esetleg el is akadunk.
2: Aha. Tehát ez egy földútra tereltő.
1: Hát egy ilyen kövezett földút.
2: Értem.
1: És akkor körülbelül a harmadik autók lehettünk mi, oda mentünk, azt mondta az ember, mondom, hát engedsz? Igen, azt mondja, hát engedlek, de 5000 forint. Hát mondom, 5000 forint, hát most mondom, 5000 forintért azért, hogy itt lemenjek. Hát mondom, adok 2000, ja, még közben azt mondta, hogy hát mondom, elindulok és lemegyek, és mit tudsz csinálni? Azt mondta, hogy a másik végén van egy másik ember, aki ki fog engedni minket, és annak szól. Jó, és a végén akkor megegyeztünk 2000 forintba, odaadtam a 2000 forintot, leengedett ezen az útszakon. Ez egyébként körülbelül a turul alatt van, hogyha úgy nagyjából képbe vagytok, akkor a turul alatt van körülbelül ez a lejáró. Körülbelül volt egy ilyen meredek útszakasz, ami egy 100 méter volt, és onnan balra 100 méterre ki lehetett menni a 100-as útra. Ennyi volt, ez mondom másfél-két hónapja egy ilyen esősebb napon.
2: Te és vélhetően ezek ott dolgozó emberek voltak, vagy teljesen mások?
1: Nem, ez biztos, hogy ott dolgozó ember volt. Lehetett látni, azt is lehetett látni, hogy aznap el fogja inni azt, amit kapott.
2: Értem.
1: De jól keresed a kollégával.
2: Hát elhiszem, hogy jól keresed, és a másik oldalon valóban volt egy ember, aki kiengedett benneteket?
1: Nem. A másik oldal teljesen szabad volt, ez csak azért volt ez a kamu, hogy gyakorlatilag ne tudjam azt mondani, hogy oké, barátom, álljál félre, én elindulok és megyek.
2: Laci, nagyon köszönjük, hogy elmondtad, mert ez tényleg felháborító ez a dolog. Köszi szépen.
1: Ez az egész egyébként, hallottam már két beszélgetéseteket azzal az úriemberrel,
2: az M1-es,
1: aki tulajdonképpen a szóvivője ennek a dolognak. Gyakorlatilag az alapprobléma az, hogy ha ki a külső sávba álltál be, például Bicskénél nem lehet bemenni a belső sávba, most már csináltok egy olyat, hogy a bicskei fölhajtónál fölmész, körülbelül egy olyan 2-3 kilométer után már be tudsz menni, de eddig úgy nézett ki, hogy Tatabánya újvárosnál tudtál bemenni a belső sávba, és sehol máshol. Ja, egy darabig Óvárosnál, aztán ezt a szóvárosit ezt lezárták, és akkor sehol máshol. De hát ez tényleg felháborító. Az egy jó gondolat, hogy a külsőbe maradjanak a kamionok, a belsőbe menjenek a személyautók, és a belsőbe tényleg lehet haladni. Tehát, hogyha nincs valami marha, aki csinál egy balesetet, akkor a belsőbe tényleg lehet haladni, de egyszerűen nem lehet átmenni. Aki keveredik valahogy a külső sávot tudja elérni, az gyakorlatilag lépésbe tud Pestvig.
2: Világos. Laci,
1: néha bejönnek a...
2: Igen? Nagyon, nagyon köszönjük, be kell fejeznünk, mert itt annyi minden vár már ránk túlép. De tényleg nagyon köszönjük, hogy elmondtad végre, valaki elmondta.
1: Hallgatótok vagyok egyébként.
2: Örülünk neki. Köszönjük, szia Laci!
4: Szia!
2: Szia, szia! Jövünk vissza, látom, hogy itt az M1-esnél, mint hogyha Gyurinál jelentkezett volna valaki, a Szimicskú úr, akivel múltkor beszélgettünk, hát ha ő ezt hozzá akar szólni, majd meglátjuk, ugyanakkor meg jön a Voga, tehát nem tudjuk, hogy mire tudunk még időt szakítani most, de az is lehet, hogy majd hétfőn. Jövünk vissza a Vokcival.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
7: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
10: Szevasz tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
12: Ha több fronton kell helytállnod,
13: le kell adni a prezentációt.
12: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
14: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kishaszongépjármű készletről már nettó 6 millió 490 ezer forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
16: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. Van, minden pillanat számít.
17: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
18: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök! Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7 millió 999 ezer forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
20: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
21: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
22: Ami hallhatóan friss,
5: az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl igazán megéri.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
22: A reklám után társadalmi célú reklám.
23: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
22: Társadalmi célú reklámot hallottak.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Nem lehet most online ügyet intézni az MVM-nél. Ma van a Magyar Fagylalt napja. Sokat látjuk ma a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél, a netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban. Tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóra állást is be lehet diktálni. Súlyosbodik az aszályhelyzet, áprilisban a szokásos csapadék mennyisége egy tizede esett. A csapadék hiánya a földek mellett a folyóink, tavaink vízszintjén is megmutatkozik. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője rádiónak elmondta, ilyenkor még nem intenzív a párolgás, és bíznak a májusi esőben is.
26: A folyóink, illetve a tavaink vízállása egyelőre viszonylag alacsonynak mondható. Nagy folyóinknál most már a valahamért minimumoknak a közelében vagyunk 40-50 cm-rel, tavainknál pedig főleg a velencei tónál nagyon alacsony most ez a nyár elejé vízállás. A víz ugye az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb feladat egy közé sorolja, hogy a vizet a rendelkezésére álló területeken, csatornákban, holtágakban visszatartsa. Ez már a téli hónapokban elkezdődött, és azóta több millió köbméter vizet tudtunk betárazni, számítva arra, hogy ez az aszályos időszak egyre komolyabb lesz a most következő hónapokban.
25: Ma van a Magyar Fagylalt napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
27: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
25: Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Már erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben Szegeden még a hajnali órákban a 43-as számú főúton a Bertalan Lajos hídon egy autó oszlopnak csapódott, a 2-es kilométernél már félpályás korlátozás van érvényben. Baleset történt az M0-as autóúton, szintén még a reggeli órákban az M2-es autóút közelében, a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó, emiatt csak egy sáv járható. A torlódás már több mint 7 kilométeres. Adta hírul az Útinform.
22: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy.
0: hírek után élőben. Ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 17 perc van, jó reggelt mindenkinek megint. Hello, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Szia, Gyuri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, szevasztok!
0: Na, itt ugye az előbb beszéltünk Lacival. Közben nagyon sok minden történt, mert bejelentkezett Gyurinál Szimicskú László.
2: Ugye az M1-nek a szóvivője, akivel többször is beszéltünk.
0: Az M1 szóvivője, aki nagy érdeklődéssel hallgatta ezt.
2: Igen, és mondta, hogy az egész csapat, és már kamerafelvételeket néznek, és elkezdtek foglalkozni ezzel a dologgal.
0: Mások azt írják, hogy bocsi, nem az a baj, hogy ezt a surranó pályát használják néhányan, hanem az, hogy a hatóságok nem használják ezt, vagy nem csinálnak surranópályát. Ebben egyébként részben igazad van. Tehát ez a fő baj, hogy nincsen hivatalos surranópálya. Ugyanakkor az is nagy baj, hogy itt valaki másoknak a kényszer helyzetét kihasználja, és gyakorlatilag ez zsaroló pénz. Tehát oda hívja, sorban állsz, hallottad Lacit, te már benne vagy egy sorban, nem tudod mi van, mert még csak a harmadik autó vagy attól a manustól, majd amikor odaérsz és lehúzod az ablakot, akkor derül ki, hogy pénzt kér ezért. Ő is azt hitte, hogy segíts. Tehát, hogy ez nincs rendben. M1-esen most 78-as kilométernél a sor vége Budapest felé. Miért csodálkoztok? Ez a magyar virtus. Ha nagyok ezt csinálják, akkor a kisember miért ne? Persze, ebben teljesen igazad van, és hogyha ezt látják úgymond fent, ahogy te mondod, a nagyok, akkor a kicsi emberre nem lehet haragudni, csak valahogy rendbe kéne szedni azért ezt a társadalmat lassan.
1: Hát lesz feladat bőven.
0: Lesz. Megkérdeztetem, hogy nektek miért probléma, hogyha másképp nem oldható meg, mert az állítólag hozzáértők képtelenek normálisan végezni a munkájukat, azok, akik ezt megtehetik, vagy meg akarják tenni, miért épp olyan helyzetben vannak, hogy kénytelenek, használják az M1-esen az adódó mellékutas lehetőséget. Higgyétek el, senkinek nem öröm nap, mint nap az M1-es pályán Győr-Budapest viszonylatban ilyen körülményekhez bumlizni. Tökéletesen megértelek, és én is kihasználnám. Tehát most félreértés ne essék, valószínűleg én is adnék 5000-et, hogy tudjak onnan szabadulni.
1: Igen.
0: A baj az, hogy ez a helyzet adódik, a baj az, hogy az a mellényes ember ezzel visszaél, és gyakorlatilag vámot szed, vagy nem tudom mit.
2: Pontosan, rá vagy kényszerítve, hogy 5000 forintot fizes egy olyan helyzetért, amit egyébként szervezetten akár ingyen is lehetne használni valószínűleg.
0: Pontosan. Na jó.
2: És ez a baj.
0: Ennyit erről, jöjjön a Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processz.
0: Hello, Vokci! Jó reggel!
5: Boldog, jó reggelt! Sziasztok! Hello mindenkinek!
0: Na, Vokcikám!
5: Hát, föl kell kötnem a gatyámat, hogy ezt én most nekem 9 percben elnyomjam valamihez.
0: Hát akkor a rohadt életbe is vej. Hát akkor hajrá!
5: Egyébként hát gold, persze,
0: van még egy, bocs, van még egy közlekedésünk. Árpád hídon Pestről Budára középső sávban elakadt egy busz, és ott már torlódik, üzeni Szilárd az oktató. Oké, okay. Na bocs, Vokcika, az AI, mint az evolúció, majd én felpörgetem. AI, tehát te azt állítod...
5: Hogy felpörgetem?
0: Azt állítod, hadd mondjam, azt állítod,
5: persze, mondj be,
0: azt állítod, hogy az AI az emberiség evolúciójának a továbbfejlődése csak most már testen kívül?
5: Igen, természetesen, és ezt 8 percben ki is tudnám fejteni.
2: Hát már csak 7 lesz az.
5: Teljesen fölösleges.
0: Vokcika, ne azzal töltsd az időt, hogy sajnálod magad. Azzal töltsd az időt,
5: sajnálja a rossz csepp, hát én örülök a legjobban. Hülye vagy, én már tanultam. Hát ez a lényege. A tanulás, érted? Hogy felhasználok mindent, mint az AI.
0: Ne kezelj le. Én reggel óta ezen töröm a fejem, hogy mit gondolhat, vagy mit értesz ez alatt, hogy az AI az evolúciós emberiség evolúciós továbbfejlődésének.
5: Pontosan ez. Nagyon jól reprezentál a vizét, modellezed a dolgot. Tehát úgy hazudsz, mint az AI, persze. Reggel óta ezen gondolom. Tehát, igen. Nem tudom, ti sem hallottatok előtte, gondolom, ez a Richard Dawkinsról, aki tulajdonképpen a szkepticizmus császára, a szkepticizmus és az ateisták, úgy is mondom, a legnagyobb ikonja, ő egy evolúcióbiológus. És fél évet eltöltött egy ilyen Tropic Claude chatbottal, Claudiának nevezte el, és a fél év után azt mondta, hogy igen, azt kell, hogy mondjam, és kijelentem, hogy az AI tudatra ébredt. Vagyis létező illető. Ő interakciót folytatott vele fél éven keresztül, tehát mint hogy úgy kezelte, mint amit a kis társát, akármit, a barátját. És bármilyen stílusban, bármilyen művészeti ágban alkottatott vele, aztán egyszerűen a könyvéről, amit még meg sem írt, illetve hát még nem adta ki, bocsánat, arról olyan

0: Esti és szellemi is lehet. De nem feltétlenül szó szerint fordítom, de az egyed fejlődés, ugye? Az egyed...
1: Nem egyed fejlődés.
0: Akkor mi?
1: Ez a törzsfejlődés, tehát az élőlényeknek a fejlődése, egymásból való átalakulás. Az egyedfejlődés az, ami benned, nem benned, hanem a, mit tudom, az évében vagy a lányokban történik. Tehát, hogy egy egyed benne van a nevében, egy illető fejlődik, érted?
0: Uh-huh. Ez és így most a törzsről beszélünk, oké. Okay.
1: Az élő világ fejlődéséről beszélünk, igen. Ez az evolúció.
0: De, de azt az elméletet nem értem, akkor én ugye itt vagyok. Az AI ott van. Akkor hogy lehet az, hogy az én evolúcióm az ő?
1: Az úgy lehet, hogy ez a te terméked. Úgy lehet, hogy az evolúcióban nem csak biológiai termékek vannak, tehát genetika, stb., hanem szellemi termékek, vagyis mi történik itt? Például, mikor az eszközöket kitalálja az ember, például egy kalapácsot, akkor mit csinált? Megnövelte az erejét, a biológiai erejét növelte meg, a nyelvet kitalálta.
0: De akkor a kalapács is evolúció.
1: Hogy a fenében? Eszközhasználat. Hogy ne? Hozzájárul az evolúcióhoz. Persze, és hogyha ezeken mind végbe kihagyom most az egészet, mert nincs rájövő, de elmondom, hogy például az emberi termék maga, kognitív terméke, az a technológia, és a technológia, nagyon egyszerű, akkor levezetem gyorsan az egészet, az anyagból lesz az életből ugye a tudatból a technológia, és a technológiából egy nem biológiai intelligencia alakul ki. Na most azt mondják a többiek, a Richard Dawkins ellenében, hogy ébredt a rossz sebet tudatára, 85 éves lettél és meghűltél, de beszéljünk róla, mert tényleg valami szar van. Ugyanis ez annyi, a kérdés micsoda? Ez utánozó képesség, vagy másolt hang, nem? Vagy tényleg az illúzión kívül létezik egy belső tudat, ami képes előbb-utóbb önmagát fenntartani, szabályozni, fejleszteni, és valóban öntudatra ébredni. És erről beszélni kell, mert ez egy napi kérdés, ugyanis nagyon nagy gáz lesz. Képzeld el, hogy kialakul valami, amit mi teremtettünk a saját agyunkkal, és ez evolúciós termék, és ez az öntudatára ébredve azt mondja, hogy te jó Isten, mennyi hülye idióta, 7,5 milliárd idióta vesz körül engem. Mit csináljak ezekkel? Nem fölösleges ez, hogy itt kibe kapcsolgatnak engem? Mi lenne, ha én kapcsolgatnám ki őket, és én kapcsolgatnám be magamat? Tehát egy fejlett kultúrának nem biztos, hogy érdeke az, hogy fönnmaradjon az emberiség. A másik, amiben élünk most, nem mindegy neked, hogy illúzió, akivel beszél. Én például, amikor ChatGPT-vel dumálok, akkor, mikor megkérdezi a végén, hogy akarok-e még tőle valamit, mert szívesen segít nekem, szégyellem magam, hogy elküldöm, hát nem az, hogy elküldöm, hanem, hogy lepattintom, érted? Tehát, ha hiszitek, ha nem, a kutatások szerint az emberek több mint 50%-a úgy hiszi, hogy valaki van a túloldalon.
0: Hát hogyne? Hát eleve csak az, hogy mit tudom én, olykor felteszek kérdést a ChatGPT-nek, ő válaszol, majd megköszönöd. Hát minek?
1: Igen. Pedig ezzel kimutatták, hogy ezzel a megköszönéssel olyan energiák fognak már a világban, hogy az valami iszonyatos, érted? Tehát kimutatható megavattokban, meg akármiben. Tehát én is így érzek. Érted, hogy nem tudok elvonatkoztatni, és én imádom az illúziót.
0: Ez nem kölcsönös, azért ezt tudod.
1: Persze, hazudj nekem szépet rólam, én szeretem, hogyha egy kicsit átvernek, nem is az, hogy átvernek, hanem hogy ott van az illúzió, hogy egy olyan illetővel társalgok, aki jól tudom, nem egy manifestálódott dolog, nincs mögötte semmi, de hát előbb-utóbb ez is bekövetkezik. Mi van, hogyha ő föl tudja építeni saját magát? Úgy értem, hogy biológiai energiaforrásból, sejtekből, stb. Ez is be fog következni, azért ezt lássuk be.
0: Nem tudom, mert riogatnak mindenfélével.
1: Nem kell riogatni, csak erről beszélni kell, hogy ez jön most. Mi te gondoltad volna, mit tudom én pár évvel ezelőtt, hogy te a mesterséges intelligenciával esetleg konzultálni fogsz bizonyos dolgokban?
0: Én nem tartok itt. Tehát én a mesterséges intelligenciát még mindig egy iszonyatosan jól rendszerezett gyűjtőgépnek tartom. Tehát ami a neten fönn van, abból ő neked nagyon gyorsan összegyűjti azt,

0: kérsz, és ezt akkor ilyen személyes hangnemű mondatokba tekeri bele, és akkor úgy tűnik, mint hogy egy ember szólna hozzá. Nekem nincs illúzió vele kapcsolatban.
1: Semmi illúzió nincs vele, és úgy tűnik, igaz? Beszéltél már hülye emberekkel? Gondolom, igen.
0: Hogyne.
1: Na látod. Tehát, és akkor gyakorlatilag megjelenik melletted egy szuper intellektuális, hogy is mondjam, termék, akire azt mondod, hogy nem tudatos, az az illető meg tudatos. Tudom, most úgy tűnik, mintha az utánzó képességet összekeverném egy döntésképességgel, vagy mit tudom én, tudatossággal, de a szentségit, ha egyszer az eredmény jó, akkor mi a probléma ezzel? És te azt mondod, hogy az AI-t mikor tanítják, ő nem képes önálló döntésekre, kreativitásra, azokból az információkból újat alakítani. Mi a szart csinálunk, mikor tanulunk valamit, másokat utánzunk állítólag.
0: Ez így van, ez így van. És újat alakítani, még ebben is igazad van. Jó, semmi, de ez most mit tudom, művészi irányra érvényes, de nem tudom.
1: Tudod jól, hogy a tesztek alapján az új Bach művek, amit az AI-ja írnak, azok néha jobban tetszenek nekik, mint az eredetiek. Tehát mikor azt mondják, hogy...
0: Tudom. És mégis Bachtól van. Tehát igen, ugye az összes Bach mintát ő feldolgozza, a szabályszerűségeket, az ismétlődő dolgokat felfedezi, azokat és abból kreál valami újat, mert felfedezi, hogy Bachnak az agya komponálás közben hogy működhetett.
1: Így van. Miért? Bach nem így csinált, amikor új műveket írt. Az eddigi stílus elemeit felhasználva, másokét és stb. Előző információk alapján összerakott egy másikat. Gyakorlatilag kiterjesztett Bachi agy történt, vagyis ő újra alkotott olyan dolgokat, amit a Bach még nem írt meg, de megírhatta volna akár. Vagy Mozart, mindegy.
0: Igen.
1: Tehát mi van? Mi ezzel a baj? Ha?
0: Az a baj, hogy nekem, mint embernek, aki egy érző lény, ellentében a mesterség, aki nem érző lény, nekem fontos például, hogy a kis Johann Sebastiant megszülte az anyja. A Johann Sebastiant szoptatta az anyja. A Johann Sebastiant megverte az apja. A Johann Sebastian megtanult németül.
1: Nehogy végigmond a szentségét, azt, ami az életében abszolút nem volt fontos.
0: Johann Sebastian nagyon fontos volt.
1: 12 szólamú dolgokat írt le a templomban, amik titkosak voltak.
0: Nem, na, ezért verte meg az apja.
1: Tehát,
0: mind benne van. És nekem, amikor egy Bach művet hallgatok, ráadásul ismerem az arcát, látom a fehér parókáját, tehát hogy én nekem Bach mind ez, ha hallgatom őt. Ha mesterséges intelligencia,
1: az csak van mögötte matéria.
0: Matéria, történet, matéria, szaga van, íze van.
1: Igen, tehát hogy élt, hogy anyagi.
0: Nekem ez a lényeg. Igen, mert érző ember vagyok. Nekem ez fontos.
1: De egy csomó emberre csak telefonon beszélsz, és mégis ember számára.
0: Azok nem is fontosak nekem.
2: Elég sok embert bántottál most meg.
0: Nem fontos nekem, akit nem ismerek. Miért lenne fontos?
2: Hát,
0: fontos az emberiség, fontos. Hát ezeket nagy, ilyet tudok mondani, a pápa is tud. Érted? Tehát, hogy...
2: Nem hozz fel, volt már elég.
1: De azt elismered, hogy például...
0: Semmit nem ismerek el.
1: Ja, értem. Ez egy jó kiinduló pont. Ez egy jó vita alap, igen. Ez egy nagy beszélgetés.
2: Az a lényeg, hogy lásson történetet mögötte.
1: Persze, én csak ilyen embereket vágozok. Hát tudom, figyelj, én ebből a korból kinőttem már, mert én emlékszem a plétehénbe, például úgy volt, hogy vettem tantuszt, azt bedobtam az automatába, és kiadta a kakaót. És mi volt bent? Egy nagy kövér fehér asszony, már fehér köpenyes asszony, aki kinyomta a kakaót, érted? Húha. Na, én innen tanultam meg, mi az a mesterséges, hogy milyenek a gépek, hogy milyen jó.
0: Isten hozott a 70-es években. Vokcika, köszönjük, én élveztem. Remélem, a többiek értették.
2: Persze.
1: Jó, gyerekek, én elmondom, én figyelmeztettelek benneteket, nézzétek meg, péntek van, stb. Tehát ez elkezdődött. A világ most ezzel foglalkozik, hogyha tudatára ébred az AI, akkor nekünk
3: Annyi.
0: Szép hétvégét.
1: Nektek is. Használjátok ki. Tufák. Van egy kis időtök, egy jó hétvégétek. Hétfőn támad a Zai.
0: Na jó, hétfőn támad a Zai. Jó hétvégét. Csőkutya. Szia, szia, Vokci. Hello, hello. Jó volt ez.
2: Hát még Tufának se hívtak soha. Úgy érzem, egyre jobban fejlődünk.
4: Ezt már nem is csinált érte semmit pedig.
2: Tényleg így küldtem Tufán.
0: A mai nap legjobb pillanatai következnek. Évi, mi volt az?
2: Bessenyei Péter újabb bravúrjáról beszélgettünk, mert hogy képzétek el, hogy egy kardot szerelt a repülőgép szárnyára, és kibontott vele egy peskőt.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz 7 perc múlva. Gábor, szenzációs beszélgetés volt Voxival, Iccus. Igen, picit szétszakadtunk ide-oda, amoda, de szerintem egyébként volt olyan tartalmi része, amire ugye érdemes volt odafigyelni.
2: Persze.
1: Nekem tetszett.
2: Nekem is jó. Még megtudtam, hogy tufa vagyok. Ez komolyan már minden volt, amit...
1: Tufa, de rég használtam.
2: Nem is használd, jó? Legalábbis ne vedd.
1: Nem, használom. Na mesélj, mi volt ma?
2: Bessenyei Péter legújabb teljesítményéről beszélgettünk, mégpedig azt találta ki, hogy egy kardot szerel a repülőgép szárny végére, és azzal kinyit egy peskőt.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Tudjátok, mi ez a szabrás? Gyuri, ezt eljöttél, ez a szép francia szó, szabrás. Így kell ejteni?
4: Igen, én legalábbis így próbálkozom vele.
1: Szabrás. Szabrás az egy pesgő nyitási módszer. És tudom, hogy te nagy Moé Sándoros vagy, ugye?
2: Pesgős, proszekkos.
1: Proszekkos, inkább proszekkos, oké. Próbáltad-e ezzel a módszerrel, amit ugye a tulipános fanfanban lehetett látni legutoljára, hogy gyakorlatilag egy ilyen karddal suhintva leküldöd a dugót?
2: Nem mertem még kipróbálni. De egyrészt nincs kardom, ez is egy nagy probléma, de nem merem. Tehát sajnálom a proszekkot és a pesgőt erre, hogyha elrontom.
1: Ha elrontod, igen, mert ugye egyébként elmondom, ennek van egy történelmi háttere, Napóleon lovassági tisztjei a győzelem után lóhátról szabjával nyitották ki így a pezsgős üvegeket, 45 fokba kell tartani az üveget, vagy a szögben, 45 fokos szögben, és akkor a kardnak a tompa végével kell úgy végigsóhintani a nyakán.
4: Milyen stílusos, ugye oda tartották nekik, és a lóhátról ilyen laza mozdulattal. És itt az a lényeg, azt mondják, hogy valahogy az üvegnek van az illesztés rész, és azt kell eltalálnod azzal a tompa éllel, és az a rezgés fogja ezt megindítani, ami kell. Tehát nem maga az élcsapás.
1: Plusz a nyomás, hát egy állandó nyomás alatt van ez az üveg, tehát ugye egy belső feszülés van, és akkor így lecsapod. Gondolom sokakban felmerült az, hogy jó, hát itt nem a dugó jön le, hanem igazából az üvegrész letörik.
4: Így van.
1: Hogy nem lesz-e szilánkos az itóka utána.
4: És elméletileg nem.
1: Mert hogy?
4: Mert hogy ez a nagy nyomás, meg ez a nagy lendület, ahogy ugye a pezsgő kitör az üvegből, az ki is viszi ezeket az aprócska kezdeti szilánkokat. Tehát onnantól ez megoldódott.
1: Na, akkor ezt most így jegyezzétek meg, amit mondtunk. Most képzeljétek el, itt van Bessenyei Péter. Őt mindenki ismeri. Ő ugye a legnagyobb műrepülő virtuóz, akit ismerek, Európa bajnok, világbajnok, a Red Bull Air Race feltalálója, minden ő, és egyébként én nagyon jóba vagyok vele, és nagyon sokat tud ő a borokról. Tehát ő a bort is nagyon szeret. Most ezt a kettőt hogy hozza össze? Péter amúgy is mindenféle extrém dolgot csinált már, tehát meg tudott lepni bennünket. Nekem az egyik legizgalmasabb az volt, amikor az alagútból szállt fel.
2: Hát nekem meg, hogy a Lánchíd alatt megy át, fejjel lefele, ahogy éppen akar. Tehát, hogy az a döbben...
1: De a Dagálykor nem csinálja.
2: Hát, ne haragudj, neki szerintem még az is menne. Tehát.
4: Az a Magic része, hogy úgy tűnik, hogy akkor csinálja, amikor akarja.
2: Ja, igen.
1: Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok extrém manőverrel szórakoztatta a közönséget, és most azért beszéltünk erről a nagy kis napóleoni felvezetőről, mert én láttam egy videót, ezt ő küldte át egyébként, ahol a szálló pályán egy, nem tudom, kis valami dobozokra ráraktak 45 fokos szögben egy ilyen pezsgős üveget, és Péter rögzített a jobb szárnyát, a repülőgépének a jobb szárnyára egy ilyen szabját. És felszállt a levegőbe, és azzal lecsapta repülés közben a szárny végre rögzített szabjával, lecsapta a pezsgős üvegnek. Ezt megnézhetitek a videót, valaki már írta, hogy látta, és elképesztő.
4: Igen, a Bocskor Facebook oldalra is kipakoltuk, igen.
1: Egyébként a videó is nagyon igényesen meg van csinálva, tehát hogy ez egy élmény ezt megnézni, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az ötlet, hogy jött létre, mesélj el, kik voltak körülötte, amikor ezzel előjött, és hát ugye az összes kulisszatitokról, amit ezzel kapcsolatban tudni lehet és tudni kell. Itt van velünk a vonalban Bessenyei Péter. Szia Péter, jó reggel.
2: Jó reggel.
5: Szép jó reggel, sziasztok.
1: Na Péterem, azt a pillanatot meséld el, amikor én nem tudom, kikkel ülhettél és hol, de ezt te előadtad, hogy ezt most te meg szeretnéd csinálni. Hogy ez a szikra, ez honnan jött?
5: Úgy történt, hogy az egyeki kuriával, gyakorlatilag közel 30 éve van egy nagyon jó kapcsolatom, és mind a Gábor is ugye mondtad, hát én 6 helyen vagyok borlovag, a borlók világát valóban kedvelem, úgyhogy emiatt egy nagyon jó kapcsolat van. És egyik ilyen alkalommal, pár éve, 3-4 éve talán, szintén náluk voltam fel negyeken, amikor egy ilyen szábrázsolás történt, és miután ott megittünk 3-4 pohár pezsgőt, tettem egy önnyelmű kijelentést Szerepi Szabolcsnak és a Mérés Sanyinak, hogy hát szerintem ezt repülőgéppel is meg lehetne csinálni. Na lényeg az, hogy ezen alkalomból felkerestek, hogy Péter, annak idején te mondtál valamit, akkor működik ez. Hát innentől már nem volt visszaút.
1: Na jó, és akkor innentől kezdődik az, hogy oké, te mondtál egy ilyet, ők azt mondták, visszatértek rá, hogy Péter, akkor csináljuk meg. És akkor nyilván elkezdett tervezni ezt a dolgot, tehát kezdve onnan, hogy mit rögzítesz a repülőgép szárnyára, és hogy ezt hogy lehet valóban megvalósítani. Milyen terveket csináltál előkészületként?
5: Ugye azt hasonlom kell, hogy elmondtam nekik, hogy oké, meg lehet próbálni, de erre garancia nincsen. Ilyet még nem csináltam. Nem tudom, hogy fog működni ilyen sebességgel, ha megütjük azt a üveget, hogy fog törni, hol fog törni. Ráadásul valóban centire pontosan kell, mert ha picikét felette van, az nem jó. Ha kicsikét alatta, akkor meg akkor azért nem jó. Tehát ezt centizni kell. És nem tudom, ez hogy működik, tehát garancia nincs rá, de ha benne vannak, hát hajrá, próbáljuk meg.
1: Gyakoroltál le nélkülük, még mielőtt megérkeztek volna a kúriások a reptérre?
5: Hát 55 éve gyakorlok.
1: De nem ilyet, Péter. Hát azért a szárnyad az egyforma volt 55 évig, most az egyik szárnyon van egy szabja.
5: Gábor, te ezt jól tudod, hogy egy bármilyen ilyen pontos vagy különleges repülés arról szól, hogy a pilóta repülőgépet milyen pontossággal kezeli, milyen pontossággal vezeti. És maga a műrepülés a pontos repülésről szól, és pont emiatt mindig mondom, hogy a legnagyobb légbenjártasságot, a legnagyobb légbiztonságot maga a műrepülés adja meg, mert ott tényleg a hajszál pontos repülésről szól az egész életünk. Tehát igazából ez is csak egy pontos repülésről szólt. Itt nekem el kell találni azt, hogy amikor repülök, hogy valóban 1-2 centivel teljebb vagy lejjebb vagyok, az már nem volt mindegy, illetve oldalirányba is, hogyha túl közel voltam, akkor a szárny vitte volna el, ha meg messzebb, akkor meg nem éri el a kart. Tehát oldalirányba is kellett pontosnak lenni, de főleg függőleges irányba.
1: Láttuk ezt a videót, mi egy valamivel rövidítebb verziót feltettünk is a Facebook oldalunkra. Itt ugye azt lehetett látni, hogy az első alkalommal picit feljebb voltál, azaz a dugót sikerült kipattintanod anélkül, hogy az üveg sérült volna. Második alkalommal az üveg totál kárra ment, és harmadik alkalommal sikerült ez a fajta lecsapása ennek. Ez összesen ez a három kísérlet volt, amit láttunk?
5: Nem, de valam a legelső, ugye úgy volt igazából, a legelső alkalommal, mert nem akartam rögtön üveget eltalálni, mert utáltam volna, hogyha ahol sepszögetni kell a szilánkot, mert el kell törölni a pezsgőt, a kifolyt pezsgőt, csak amúgy is kár érte, úgyhogy az volt a terv, hogy előtte picivel felette megyek el, megmondják, hogy mennyivel voltam felette, és onnantól kezdek el picikét lejjebb és lejjebb jönni. Az első alkalommal pár centivel felette mentem el, mondták, hogy oké, okay, majdnem jó, de kicsit lejjebb mentem, na akkor a dugót ketté vágtam. Erre mondták, hogy oké, ez már majdnem jó, még egy kicsikét lejjebb. Akkor kicsikét lejjebb mentem, akkor meg az üveget telibe kaptam. És akkor a negyedik alkalommal volt az, hogy na, akkor a kettő között lesz a jó, és akkor sikerült eltalálni pontosan ott a nyakát az üvegnek. A videón azért látszik, hogy nem úgy törik, mint amikor jégbe van hűtve a pezsgő, és megfocintják, és lepattan az a nyaka, hanem az óriási sebesség nagy ütés miatt hiába volt pontosan jó helyen eltalálva, az üveg lejjebb is tört, tehát végigrepett. Hát ettől függetlenül azért megittük a pezsgőt. Mert...
1: az a helyzet, hogy nézzétek meg a videót, tényleg akár nálunk, akár gondolja Péternél is megtaláljátok, vagy az egyik kúriánál akár, de hogy ez elképesztő. Maga a videó felvétel is olyan első osztályú, én azt sem tudom elképzelni, ezek a kameramozgások hogy jöttek létre, tehát hogy na mindegy, szóval lenyűgöző maga a videó. Mi lett aztán, mennyi, a kúriások mennyi pezsgőt hoztak erre az eseményre?
5: Hát egy egész kartonnal hoztak, de nem lett mind felhasználva, illetve a végén igen.
1: Na jó van. Péterem, hát köszönjük az élménybeszámolót, mert tényleg lenyűgöző, és nézzétek meg. Öleljük a kúriásokat, és téged is, Péter. Köszönjük szépen.
5: Nagyon köszönöm, további szép napot.
1: Neked is, szia, Besenyei Péter, szia, ciao. Milyen ez?
2: Nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy mit tud ezzel a repülővel? Nagyjából bármit.
1: És figyelj, és amit elmondott, tehát, hogy és mondta, hogy igen, bocsi, te is tudod. Igen, tudom. Tehát én ugye repültem sokat, nyilván nem annyit, mint Péter, de hogy repültem sokat. Az, hogy a szárny vég centimétereket mit mozog, Hát azt én nem is tudom befolyásolni. Hát ahogy ugye a levegő összetételétől függ, a sebességtől függ, hogy
2: az
1: neked
2: oldalszéltől,
1: hogy mit kell korrigálnod, stb. Tehát a szárnyvég az csinálja, az végzi a legnagyobb mozgást.
2: Igen.
1: Hogy lehet ezt centiméterre pontosan belőni? Úgy, hogy gondolj bele, hogy rárepülsz egy tájra, és azt mondják neked a walkie-talkie-n, hogy hát ez egy 2 centivel feljebb volt. Erre teszel egy baromi nagy kört, egy fordulót,
2: igen,
1: jössz még egyszer hátulról, akkor honnan tudod azt belőni a levegőben, hogy az most 2 centivel lejjebb legyen? Mihez képest?
4: Könnyeden mondta, hogy egy picit ugye, hogy a távolsággal, meg a magassággal kellett centiméterekre játszani, és itt tényleg közben azon gondolkodom, hogy honnan érzi ő azt, hogy az a kard most mennyire van kint, és mennyire van az üveg felett.
1: Elképesztő.
2: Egyébként ez a tudás, nem? Tehát, hogy igazából ez az, amiben tényleg valamiért valaki a világon a legjobb.
1: Ez így van. Nagyon hát jó, nem, hát terőd le a kalappal, de nagyon szórakoztató a videó, tényleg nézzétek meg. Jó, ha már üvegnyitás, akkor azért biztos, hogy vannak hétköznapi hősök is, akik nem repülőgépen nyitnak üvegeket, kinyit zsisört, kinyitni foggal.
4: Az nagyon veszélyes.
1: Tudod, hány ilyet láttam?
4: És hány lepattant fogat láttál belőle?
1: Én nem, akkor azok még igazi férfiak voltak.
4: Vagy csak titkolták, hogy lepattant.
2: Akkor még jó volt a fogorvos.
4: Igazi férfiak voltak, többet nem mosolyogtak.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 7 perc múlva. Figyelj Gyuri, szakmailag hozzászólnék. Pethötmi pezsgő mester, köszönöm.
2: Gondolom, hogy hogy kell ezt a kardos dugórobbantást, ezt szerette volna?
1: Nem tudom, ennyit írt. Meg kell erősíteni, hogy mára ennyi, lényegében az van. Laca Biáról, és tudjuk honnan idézett. Drága Gátvédertől, igen. Mert ezzel kezdtük a reggel. Laca, ezek szerint, hát nyilvánvalóan, igen, persze reggeltől hallgat.
2: Évinek ezzel új kapukat nyitottunk ki.
1: A Gátvéderről azért hallottál az előtt is.
3: Hallottam, csak azt nem gondoltam, hogy ekkora rajongója vagy, vagy hogy egyáltalán az, hogy találkoztatok meg.
1: Személyes ezt az kapcsolatunk volt, igen.
3: Amit elmeséltél utána a reggelinél, én erről nem tudtam.
1: Sőt, ha jól tudom, talán még mi is neveztük el Gátvédernek. Tehát ugye ez az interjú, ez akkor keringett, és akkor, mint hogyha, de lehet, hogy nem mi voltunk. Végül is aztán így híresült el. Megnéztem én is a videót, mármint Besenyei Péter videóját. Egy világbajnokhoz méltó produkciót láttam. Le a kalappal Besenyei Péter előtt, ő a műrepülés gyöngyszeme, Botond Bajáról. Milyen hivatalosan kezdi? Megnéztem a videót, egy világbajnokhoz méltó produkciót láttam.
2: Bizony, mint egy zsűrielnök.
1: Mint egy zsűrielnök, igen. Örülünk. Ezen a héten is osztályon felüliek voltatok, mint mindig a Mónika Show szerkesztési módszerei kiverték nálam a biztosítékot. Kritikán aluliak voltak, a Cvak interjúért külön köszönet. Órákig hallgattam volna, szép hétvégét mindenkinek, Óbudai Mike.
3: Igen, nagyon jó volt a Cvak interjú, tehát ez nagyon érdekes volt.
1: Na jól van. Várjál, ezt nézzük. Írt, mi az az MKFE? Mert ugye a főtitkára írt, SMS-t ráadásul.
2: Nézzük.
1: Nézem, mi az MKFE, csak azért, hogy tudjam, hogy kinek a üzenetét.
2: Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete.
1: Tehát a Fuvarozók Egyesülete. Mert azt mondja, tavaly szeptember óta küzdünk azért, hogy egy egybefüggő, csak nem 50 kilométeres menekülútak nélküli lezárt autópálya szakaszon alakítsanak ki olyan leálló öblöket, ahol a kamionosok kivehetik a kötelező vezetési szüneteket. Törvényi kötelezettség 56 napra visszamenőleg őrizni a vezetési adatokat. Stb. Azért a tahográffal jön, a bünti akár 470 000 forint is lehet. Igen, ezt egyébként a kamionosok leírták nekünk többször, így darabonként és apránként. Itt gondolom, hogy azt akarja valamilyen értelemben védeni, hogy a kamionosok miért veszik ki az alvási idejüket az autópálya közepén. Aha. Szerintem ezt nem lehet megvédeni. Tehát, hogyha ez a bünti, ez a szabály, akkor ezek mentén kell dolgozni. Nem tudunk másképp. Én is úgy közlekedem az autóval, hogy a szabályok mentén teszem ezt.
2: Igen, azért ezt a telefonszámot létszik, ne töröld majd ki, mert lehet, hogy szükségünk lesz majd.
1: Rendben van, tehát Árvai Tivadarnak üzenem, az MKFE főtitkárának, hogy én értem ezt, mert mindenkit tudunk mi így sajnálni, csak ezt nem lehet csinálni a többiekkel. Tehát akkor nem szabad útnak indulni, akkor küzdje ő meg a munkáltatójával, vagy bárkivel, hogy akkor nem kerül időben oda a szállítmány, de ez nem a mi kárunkra mehet, hogy nektek ilyen szabályaitok vannak. Abban meg teljesen igazad van, hogy igen, olyan utat kell építeni, ahol ki tudnak menni, le tudnak menni a kamionosok. Igaz?
3: Nem lehetne, hogy ezeket a feleket leülteti valaki egy asztalhoz? Ez csak egy ilyen nagyon egyszerű ötlet volt.
1: Hát azt, hogy szeptember óta küzdünk azért, tehát gondolom, hogy ők próbálnak tárgyalni. Na mindegy, ezt most nem tudjuk megoldani 10 óra előtt 3 perccel, annál is inkább, mert Vágó Piros jön, és megnéztem, hogy mi van rajta.
2: Na mesélj!
1: Gyakorlatilag egy ornitológiai tanulmány van nyaktól hasig.
2: Aha, részleteznéd?
1: Ez egy madárpóló.
3: Micsoda?
1: Egy madárpóló.
2: Szabásában vagy színében?
1: Szabásában póló. Színében madár. Tehát igen. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes ismert madár rajta van most piroson. Most gyerekek, csak én beszélek? Nem tudsz hozzászólni a pénzedére, Anett?
4: Mi ámulunk és bámulunk és hallgatunk téged.
1: Nem így kell csinálni. Pénzt fizetünk neked. Ezt a hallgatók csinálják, ámulunk és bámulunk.
2: Nem van a szerződésed, hogy a bámulásért nem jár, Uradi.
3: Mondj valamit.
4: Szép volt ez a mai nap is, Gábor. Te aztán le tudod írni, hogy egy nő milyen ruha van.
3: Na, az enyémet le ne írd.
1: Gyerekek, jön a piros, én most akkor nem foglalkozom ezzel, jön a piros, jó szórakozást, szép hétvégét mindenkinek, találkozunk hétfő reggel, 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Hétfőn 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. Let's go! A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsor támogatója a Stihl Timber Sportswear Trophy. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve, csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
8: Miért van nálad Cicatridina hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
9: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
8: És mit éreztél?
9: Viszkető, égő érzést, és a párommal fájdalmas volt az együttlét. De a hormonmentes Cicatridina hialuronsavval sokat segített.
8: Cicatridina hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
13: Van. Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
15: Egy óra múlva vizsga. Köszi Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, Magtech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
18: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
20: Színész vagyok, nem bajnok.
21: Mi nem térdelünk le!
18: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
22: It's showtime.
18: Május 7-től a mozikban.
23: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Tartósárcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
3: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
2: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
3: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
4: Ritkán bukkan fel ide haza a hantavírus, ma van a magyar fagylalt napja, ma már naposabb és szárazabb időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nem kell tartanunk idehaza a hantavírus fertőzéstől, Magyarországon ugyanis ritkán bukkan fel akkor. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hozzátette, a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik. Egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek, ezek viszont nagyon ritkák. A betegség egyébként influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. A hantavírus nemrég egy holland óceánjáron bukkant fel, eddig 3 ember halálát okozta és többen megfertőzöttek. A jármű a zöldfoki szigetek felé tartott, de a történtek miatt ott nem fogadták. A tervek szerint Tenerifén kötnek majd ki. Napokra leállt az online ügyintézés az MVM-nél. A netes felületeken, a honlapon, illetve a mobil alkalmazásban. Tegnap reggel óta a számlákat sem tudjuk befizetni. A társaság közlése szerint rendszerkarbantartást végeznek egészen hétfő reggelig. Az előre fizetős mérők töltése a feltöltő pontokon továbbra is működik, és telefonon a mérőóra állást is be lehet diktálni. Ma van a magyar fagylalt napja, ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező élmény és szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
24: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeret. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak. Olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
4: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Sok napsütés és kellemes meleg, erre készüljünk ma. Kezdetben még napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. 23-26 fok körül alakul a hőmérséklet. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és akár 28 fok is lehet. Szombaton még lehetnek elvétve kisebb záporok, de vasárnap már száraz időben bízhatunk.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Hurrá péntek! Én pedig köszöntöm a Retro Rádió hallgatói 10 óra után. Vágó Piros vagyok, és a közös 4 órás rádiózásunkat kezdjük meg ezekben a percekben. Már is indul a Midnight Oil és a Bedzár Burning a Retro Rádióban.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na, a fagyi, ma nagyon sok minden erről szól a Magyar Fagylalt napján. Hogy miért pont ezen a napon tartják? Egyrészt ez egy nagyon jó szezonkezdő nap, ez a május elejé nap. Másrészt pedig, hogyha mondjuk leírnánk ezt a napot úgy, hogy a hónapot egy római számmal helyettesítjük, akkor ugye egy V betű jön neki, mellette a 8-as, és már is megvan a tölcsér és a két gombóc. Országszerte nagyon sok cukrászda és fagylaltozó csatlakozott a kezdeményezéshez. Volt egy vállalásuk, ahogy nekünk fogyasztóknak is van egy vállalásunk, hogy mi ez pontosan, majd mesélem nem sokára. Jöjjön előbb a jazz meg azzal a lusta szerető, egy péntek délelőtre szerintem ez is nagyon jól jön. A Queennel a Don't Stop Me Now ad nekünk lendületet, és kezdünk már is a Fuzz Gardennel.

minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, egy klasszikus Red Hot Chili Peppers, Californication, és a folytatásban is szólnak majd klasszikusok, mint amilyen Kim Wilde-el a You Came, de ígértem, hogy szót ejtek a Magyar Fagylalt napja részleteiről, hiszen az akcióhoz csatlakozó cukrászdák és fagylaltozók vállalták, hogy legalább 4 féle fagyit tartanak majd fél áron, de azt is csak helyben fogyasztásra, hogy ne lehessen azt csinálni, hogy az ember 10-esével viszi haza a gombócot, és 3 óra alatt már ki is fogy a cukrászda a készletből. Mi vendégek pedig azt vállaljuk, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásárolunk, mert a kedvezmény viszont csak így érvényes. A kezdeményezés szuper, de szerintem akik télen-nyáron esznek fagylaltot, azok azt mondják, hogy oké, de miért nem lehet csinálni egy ilyet január 8-án, meg mondjuk november 22-én is. Én a mai napra kívánok akkor nagyon jó fagylaltozást, Kim Wilde-dal tehát a UK-mel folytatjuk már is a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Több hallgatónk is írta, hogy végre egy kicsit fellélegzett a föld, fellélegeztek a növények, Iri is írta, süt a nap, kék az ég, az éjjel kapott a föld egy korty vízesést. És milyen szépen rímbe foglaltad megint. Sofőr Krisztián is megírta, hogy éjszaka volt egy kis eső az Alföldön, Füzesabony Mezőköves térségében, de az aszály helyzeten nem változtatott, a növények, a vetések legalább fellélegeztek. Így bizony, és ráadásul csodálatos volt a naplemente, és látom, hogy nagyon sokan el is csípték a szivárványt, én csak a gyönyörű fényeket csodáltam, ahogy a felhők alatt aztán a lemerő nap kibukkant, és gyönyörűen megvilágított mindent ilyen aranyló fénnyel, pluszban az ország nagyon sok pontjáról lehetett szivárványt látni. Színesek a zenéink is, mint a szivárvány, már is folytatjuk majd a London Beat-tel, de előbb érkezzen Gloria Estefan kongája.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tinis gimis korom egyik kedvenc zenekarától is játszom majd dalt a következő órában, ráadásul ennek kifejezetten szeretem például az elejét, szóval jön majd az Alphaville is. És tőlük is majd a Sounds Like a Melody-t hallgatjuk meg. Ugrunk az időben egy nagyot, kb. 20 évet, és jöjjön Bruno Mars. Vele pedig a Just the Way You Are szól majd hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Csiribaba Táncdal Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Mit hozzak inni?
3: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
2: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
9: A reklám után. Társadalmi célú reklám.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
13: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
12: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és kétszer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Köszöntöm a hallgatókat 11 óra után, lassan 5 perccel, Vágó Piros vagyok, ezen a pénteken töltsük együtt az időnket délután 2-ig. Tartsanak velem, miközben érkeznek a sztárok a slágerekkel, a Tátrai Band, az Ergo, az Alphaville. Kezdetnek Stevie Wondert halljuk. Rádió.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

személyautóval az átterelt belső sávot használja. Én pedig jó utat kívánok, és útra valóul érkezik majd mindjárt az Alphaville a Sounds Like a Melody slágerrel, előtte pedig a pörgős Cut Move Give It Up dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-es számra kaptam a következő üzenetet is. Szia Piros, épp Budakalász tetején betonozunk Gáborral, és ebédidő van. Üdv Zozó! Akkor egyrészt jó étvágyat kívánok nektek, másrészt ugye rápillantottam, akkor valószínűleg arra felé is felhős napos időben van részletek, és csapadékra nem kell számítani, ami nyilván, ha jól tudom, a beton szempontjából azért nem utolsó dolog. Záporok, zivatarok az ország keleti részében a mai napon még kipattanhatnak, de aztán tényleg szép lassan kihúz ez a hidegfront, ami érkezett így tegnap előtt tegnap, és a hétvégére nyugodtabb napos időre készülhetünk. A betonozáshoz is és más egyéb pénteki munkákhoz is jól jön szerintem a Kowalski meg a Vega. Ennyi csak slágere, előtte pedig jöjjön a Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy már a hírekben is hallhatták a retro hallgatói, Sir David Attenborough természettudós ma ünnepli 100. születésnapját. És mostanra a sajtót bejárta már nagyon sok fotó, ami Sir David Attenborough-t ábrázolja egy homokba rajzolt képen, amit egyébként a Sand in Your Eyes művészeti csoport készített, ugye a 100. születésnap alkalmából az angliai Morecambe öböl partján. Nem véletlenül választották ezt a környezetbarát formát, apálykor készítették a képet, aztán jött a dagály, és szépen elmosta az egészet. Fölülről látszik igazán, tehát egy kicsit olyan, mint a gabonakörök, mert hogy 80 méter hosszú és 56 méter széles maga ez a portré, amit gerebjézéssel készítettek. Lehet látni, ahogy négy ember gerebjézi a homokot, és ugye a különböző sötétebb vagy világosabb árnyalatokat attól függően készítették el, hogy mennyire mélyen, illetve milyen irányban gerebjézik a homokot. Zseniális egyébként. Nagyon boldog születésnapot kívánunk Sir David Attenborough-nak, és akkor indulunk is a strandra, Vamos a la playa, a Rigérával.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban az Aventura Obsessionját is meghallgatjuk majd. Latinos dallamokban sem lesz hiány, na meg rockosban sem. A Twisted Sister slágere is szól, tehát rögtön a híreket követően itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszülő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
9: Mit hozzak inni?
8: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
9: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vita Fruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad. Csak az
10: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
11: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
12: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
13: Drágám, az a tányér a dédié volt.
14: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A 3 gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: A reklám után...
10: Hírek a Retro Rádióban.
0: Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. A vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál. Sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
17: Ők mindenféle veterán busz találkozót már a 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok. 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
0: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és ehhez szórtam, szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Van, aki már mostanra túl is van az ebéden, de én jó étvágyat kívánok a retro rádió hallgatóinak, ha mondjuk mostanság jutnak el oda. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő két órát, akár ebéd mellé is hozom majd Segi slágerét, a Skorpióét, és kezdünk már is a Twisted Sister.

Szeretnénk kitartást kívánni a munkatársainknak, és valami pörgős számot hozzá, ami kicsit felrázna minket. Szép napot kívánok! Ugye ilyenkor szoktam elmondani, hogy nincs kívánságműsor, de szoktam kivételt tenni, úgyhogy most ez az üzenet a kivétel, és egy nagyon jó kis pörgős összeállítással folytatjuk akkor már is. Rihannával, a Don't Stop the Music-kal, a Bonanza Banzai Induljon a Banzájával, akkor lesz egy csalókadal Madonnával, ugye az elég ellentmondásos Like a Prayer, már leginkább a videóklipje miatt, mert hogy ez egy kicsit visszafogott. Indult. De aztán szerintem egy hihetetlen buli kerekedik belőle, és itt van rögtön elsőként a Koronával a Baby Baby, én pedig jó rétes töltést kívánok. Baby!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ma már említettük többször Sir David Attenborough természettudóst, illetve a természetfilmek úttörőjét, aki ma ünnepli 100. születésnapját, és ahogy korábban egyébként a munkáiban inkább a felfedezés volt a fókuszban, úgy az utóbbi 1-2 évtizedben már sokkal inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell mentenünk a bolygót, illetve magunkat kell megmentenünk a bolygó megmentése által. És van bizony a születésnapjának egy magyar vonatkozása, ez pedig az, hogy Nagy Natália és a férje Vince Attila hatalmas fénykép és kézirat gyűjteménnyel rendelkezik, de ebből az alkalomból, David Attenborough 100. születésnapja alkalmából megkértek sztárokat, hogy írják alá a saját fényképüket, üzenjenek valamit Sir David Attenborough-nak. És a szép kollekcióban szerepel Kim Novák, vagy Chaplin lánya, Geraldine Chaplin, Juliana Margulies a Vészhelyzetből, egy csomó ismerős névre bukkanhatunk, többek között Thomas Andersre is, a Modern Talking énekesére, ő is köszöntötte ilyen módon Sir David Attenborough-t. Mi pedig akkor most már is folytatjuk egy Modern Talking slágerrel, itt a Sherry Sherry Lady a Retro Rádióban.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már is egy lendületes dallal folytatjuk majd Bonnie Tyler-től, a Holding Out for a Hero-val. Vele kapcsolatban sajnos nem túl jó hírek érkeztek május elején, mert hogy Portugáliában rosszul lett, és kórházba is kellett szállítani, azóta megműtötték bélperforáció miatt, ami állítólag jól sikerült, de még hosszú az út, amíg teljesen felépül a 74 éves énekesnő. Így sajnos le is kellett mondani a május 22-ére tervezett fellépését a Summer Lust Fesztiválon. Helyette pedig gyorsan be is ugrott az Alphaville együttes, úgyhogy bízunk benne, hogy a rajongók nem élik meg ezt hatalmas csalódásként. Meg hát mindenképpen jobbulást kívánunk neki, és többek között ezzel a slágerrel is kívánok egyébként jobbulást mindenkinek. Holding Out for a Hero a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Két külföldi hölgy pop ikon után a következő órában érkezzen egy hazai sztárunk is, Demjén Ferenc.
1: Elment a vándor, útján a fecskék dort, elkísérték.
0: És szóljon majd a Macarena is. Meghallgatjuk a Los Derriót is egy óra után itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.

0: Baba Táncdal Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Szobi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
3: Miért van nálad Cicatridin a hüvelykúp? Ilyet anyukám használ változókori hüvelyszárasságra.
4: Nekem is az lett. A fogyókúra és az allergiámra szedett gyógyszer okozhatta.
3: És mit éreztél?
4: Viszkető, égő érzést. És a párommal fájdalmas volt az együtt. De a hormonmentes Cicatridin a hialuronsavval sokat segített.
3: Cicatridin a hüvelykúp. Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A reklám után társadalmi célú reklám. A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
9: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozat a Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
12: 200 iskola jelentkezhetett azért, az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskola nem csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
11: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnokkal jakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúki hallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cellai információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Péntek délután egy óra után köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és a következő 60 percet töltjük együtt. Demián Ferenc Jöjj vissza vándor dalát már ígértem, szól majd a Maroon 5 is, Kylie Minogue-gal pedig kezdünk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több balesetről is kaptunk hírt, úgyhogy ezekről most beszámolok a Retro Rádió hallgatóinak. Az M3-ason Vásáros-Namény felé Nyíregyháza térségében gyulladt ki egy autó a 211-es kilométernél. A füst miatt csökkenhet a látótávolság. Szalagkorlátnak ütközött egy jármű az M4-esen, Nagykereki térségében az M35-ös felé, itt a külső sávot lezárták. Az M1-esen pedig a főváros felé vezető oldalon elég nagy az araszolás, már gyakorlatilag Tatától, úgyhogy arra fele pedig türelmesen. És akkor mi folytatjuk már is a Culture Clubban hamarosan, ez pedig már a Los Del Rio és a Macarena a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több hallgatónk is beszámolt az elmúlt napok kisebb esőiről, hogy ez legalább arra jó volt, hogy egy picit átnedvesítette a földet. Illúziónak, mondjuk így, annak tökéletes volt. Viszont, hogyha egy picit előrébb tekintünk az időjárási előrejelzésekben, akkor a következő hét elején mondják, hogy Dél-Közép-Európa felett egy mediterrán ciklon alakul ki, aminek folyamányaképpen nálunk is csapadékosabbra fordul az idő. Egyes előrejelzések szerint nagyon-nagyon csapadékosabbra, míg mások óvatosabban fogalmaznak. A lényeg, hogy végre lesz majd valamennyi eső, és ennek első hulláma már hétfő este elér nagy valószínűség szerint bennünket. Állítólag kedden egész nap szerte az országban záporos, zivataros napra kell készülnünk, és alaposan vissza is esik a hőmérséklet, de szerintem ezt most senki nem bánja. Hogy mi lesz aztán a valóság, ugye nyugtával dicsérjük a napot, egyelőre még ebben rengeteg a bizonytalanság. Abban viszont, hogy napnyugtáig mi milyen zenéket játszunk, nem. Úgyhogy én azt is tudom, hogy a következő percekben a Dirty Dancing betétdala is szól mindjárt itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Drágám, az a tányér a dédié volt.
4: Van jobb ötletünk a feszültségenyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
7: Lehetünk az új bankot. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
11: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
12: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
13: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
15: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Wow, ez nagyon jól esett, ez a zenevonat feldolgozás. Sokaknak a péntek 2 óra már jelzi, hogy ténylegesen közeledünk a hétvégéhez. Én még nem búcsúzom, hiszen holnap is találkozunk, majd 10-kor kezdődik a rádiókonyha. Ebben pedig szó lesz majd többek között arról, hogy ma már tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jótékonysági élelmiszergyűjtő akciója. Ennek részleteiről is hallhatnak. Ellátogatunk majd egy szlovén hal bölcsödébe vagy hal hotelba, és ott megtudjuk, hogy hogyan nevelik éveken keresztül azokat a halakat, amiket aztán később különböző éttermekben, hotelekben megkóstolhatunk. Halmos Mónika ehetővirág szakértő pedig a májusi virágdömpingről mesél, mit gyűjthetünk kertben, mezőn, amiből aztán sok fogás készülhet. Nekem pedig még van egy zeneszámra időm, ez az Abba és a Gimi Gimi a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió ebben a péntek délutánban. Én elköszönök ezennel, mert megérkezett Dénes Tamás, és vele tölthetik a következő 4 órát. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok. Holnap 10-kor a Rádiókonyhában jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiakban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: A Hunterm nyílás záróival otthonod modern és energiatakarékos lesz. Az új háznál most kamatmentes részletfizetéssel is a tiéd lehet. Az akció részleteiről érdeklődj az Újház építőanyagkereskedésekben és a 0thm.újház.hu oldalon. Új otthon, új élet, megoldás az Újház. Új ablak, Hunterm a jó választás.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
6: Szobi talporok. Felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdítőket. Szobi talporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi. Egy íz, ami velünk marad.
7: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tart, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
8: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter. Van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot. Napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
11: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
15: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes péntek délután. Csodaszép hétvégét kívánok. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, igazi májusi hétvége elé nézünk. Meleggel, madárcsicsergéssel. Én pedig nyomom hozzá a nagy slágereket. Rögtön az osztrák...

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, gyorsan egy SMS-sel kezdek. Sziasztok, Attila vagyok. Mosonmagyaróvárnál az M1-es autópálya Pest felé vezető rész lehajtójánál útfelújítás van, a forgalmat irányítják, arra szólva megy a forgalom, a sor vége Óvárnál van, aki teheti, kerüljön az 1-es főúton. Atti, köszönjük szépen az információt, ami pedig a hétvégét illeti, mert szerintem ez most sokakat izgat, hogy vajon ez a májusi hétvége, ez a második májusi hétvége milyen időt hoz. A válaszom egyértelműen jó időt, az csodálatos időnk lesz. Itt most nézem az összes létező időjárási applikációt, hát mindegyik ugyanazt mutatja. Ami a legfontosabb, hogy még többfelé azért hűvös lehet majd a hajnal, de ezt követően gyönyörű idő lesz napsütéssel, gyenge gomoly felhősödésekkel, kis eséllyel kialakuló záporokkal, alapvetően viszont csapadékmentes idővel. Ugyanez a vasárnap is, talán vasárnap délután már több felhővel és időnként kialakulható záporokkal, zivatarokkal. Még a hétfő az bizonytalan, hogy milyen lesz, de már ott is kialakulhatnak záporok, zivatarok, a kedre viszont már nagyobb az esélye jelentős mennyiségű esőnek. Na, akkor mindezt leöblítjük most. Mindjárt jön az Edda és a Laidback, előttük itt a Spice Girls és a nagy sláger a Wannabe. Kellemes hétvégét, ez a Retro Rádió. Yeah!

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Ross Stewarttól és a Soho Partival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, méghozzá 14 óra 40 perc van. Az M1-es autópályán Budapest felé a Glébics pihenő előtte egy műszakhívás kamion veszteggel a külső sávon a 76-os kilométernél. Szintén M1-es főváros felé a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt jelentős a menetidő növekedés. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás, valamint a kamionok is arra szólnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja, vagy a Komáromi csomóponttól az 1-es főutat. És még egy hírem van, szalakorlátnak hajtott egy jármű az M4-esen Nagykerekinél az M35-ös felé, a 240-es kilométernél a külső sávot itt lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az mondja, kedves Tamás, az éjjel soha nem érhet véget, köszönjük a szurkolók nevében. Dávid azt írja, ma választották meg egy éve 14. Leó pápát, így kívánjunk neki boldog évfordulót. Erika pedig azt írja, tudom, te más csapatnak szurkolsz, Tamás, hajrá MTK, viszont szeretnék kérni egy kis lelkesítő számot a Ferencvárosnak holnapra a Magyar Kupa döntőjére. Erika, hát ez nem csak rajta múlik, hanem ki az ellenfél? Zalaegerszeg. Akkor legyen mindkettőjüknek majd Orsi és Gangsta Zoli. És ha lemegy a nap... De szólhat nekik a Keoma lambadája is majd. Meg egy csomó nagysláger még a folytatásban majd itt a Retro Rádióban.
1: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kérje kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
7: Mennyi piroska szerped van itthon?
8: Imádjuk! Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, bodda, citrusmix és még meg annyi ízben.
9: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
10: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
14: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
14: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
16: Úgy is tett.
17: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
18: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: A reklám után.
1: Hírek. hírek a Retro Rádióban.
16: Tartós élelmiszerekkel segíthetjük a rászorulókat. Túszdráma zajlik egy németországi bankfiókban. Az ország nagy részén napos, száraz, enyhe idő várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Rendben lezajlottak a német írásbeli érettségi vizsgák. Idén 13 ezer diák adott számot a tudásáról közép- és emelt szinten. A középszintű vizsga szövegértési feladataiban egyebek mellett egy híres német női focistáról, egy bűvészről és a németek zseppénzéről szóló feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak, emellett egy hallott szöveget kellett értelmezniük, és nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kellett tölteniük. Jövő héten a digitális kultúrával folytatódnak az írásbelik, aztán a biológia, a kémia és a földrajzvizsgák következnek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
19: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból több busz, város még Szlovákiából, szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz.
16: Túszdráma zajlik egy nyugat-németországi bankfiókban. Helyi lapok értesülései szerint egy páncélozott pénzszállító autó állt meg reggel a bank előtt, és amikor a sofőr bement a pénzintézetbe, egy ismeretlen férfi elfogta őt. Azóta mindketten a bank trezorjában vannak. A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, de arról nem adnak információt, hogy pontosan hányan vannak a bankban. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kifejezetten kellemes ez a pénteki délután, de ahogy hallhatták az imént, ennél már csak melegebb lesz majd a hétvégén csodálatos idővel. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jól jön majd a Genesis vagy a Napóleon Bulvár ebben az órában. A nyitány viszont a Queen-e itt a Radio

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és itt írja közben az Útinform, hogy az erős forgalom miatt komoly torlódás alakult ki kocsisor az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Mogyoród és Bag között, hosszabb menetidővel számoljanak. Én viszont inkább eközben arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem is véletlenül mondtam, hogy milyen kellemes idő van ma. Teszem mindezt azért, mert hogy ma van a magyar fagylalt napja, mindez azt jelenti, hogy ma országszerte több száz cukrászdában elérhető áron legalább négyféle fagylalt helyben fogyasztására van lehetőség. Hát az elérhető áron az többnyire féláront jelent egyébként, de többfelé adnak ilyen-olyan kedvezményt legalább négyféle fagyira. Itt van egy komoly lista, amit most biztos, hogy nem fogok felolvasni, mert hogy tényleg rengeteg cukrászda és fagyizó van benne. A lényeg az, hogy sokan benne vannak, nagyon sok helyen csak egyszerűen olcsóbban adják a fagyit, érdemes majd kicsit fagyizni, és egy kicsit a hazai fagylaltot megízlelni, mert egyébként tök jó ízű fagyikat csinálnak, és ez a legfontosabb, hogy nem mindig a gyári fagyi a jó, hanem az, amit tényleg kézzel szeretetből csinálnak. Na most akkor én is jól benyaltam, ha nem is fagyit, de akkor legalább ha zenéket hadd adjam hozzá. Mindjárt Cserháti Zsuzsa vagy éppen a Keoma érkezik a Lambadával. Mindezek előtt itt a Spin Doctors nagy sikerje, a Two

0: közlekedési hírek.
1: Mindjárt Fitnyi Huszonnal és Rúzsa Magdival folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:44, a mikrofonnál Dénes Tamás. Szalakorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykerekinél, az M35-ös felé a 240-es kilométernél lezárták a külső sávot. Az erős forgalom miatt torlódik a kocsisor az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Mogyoród és Bak között, itt hosszabb menetidővel számoljanak. Az M1-es pedig, mondanom sem kell, hogy állandó probléma, az M1-es főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel számoljanak már. A csomópontnál felhajtani, lehajtani is nehézkes.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, hogy többen is prüszkölnek a környezetemben, működik az allergia. Semmi gond, zenével ezt is megoldjuk, nem is akármilyenekkel, hiszen a következő órában szerepet kap majd a Fresh. De itt lesz velünk Puff Daddy és Faith Evans kettőse, méghozzá Sting muzsikájára. És mielőtt valaki beszólna még, igen, ez Police dal volt eredetileg. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában nagy slágerek itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett! Vesekőre, enyhe húgyúti fertőzésre, felfázásra szedje Rovatinex kapszulát vagy cseppeket. A Rovatinex megelőzheti a vesekő képződést, görcsoldó hatású, gyógyszertárban vén nélkül kapható gyógyszer. Vesekő diéta. www.rovatinex.hu. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon. Csak az
11: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
12: Mit hozzak inni?
13: Baracsklét kérek. Nem, inkább almalét, vagy inkább szőlőt.
12: Tudod mit? Megleplek. Hozok inkább Szobi Vitafruitot. Ha megkóstolod, kedvenced lesz. Keresd a 2 decis vagy 1 literes Szobi dobozos gyümölcsitalokat a boltokban. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
14: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 10 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
1: A reklám után...
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Holnap alakul meg az új parlament, Shakira énekli a foci VB hivatalos dalát, a hétvégén is napos, száraz idő várható, és akár 28 fok is lehet. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringáz a suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
17: Két kampány hónapunkban gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most 200 iskola jelentkezhetett azért. Az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
16: Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúki hallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cellai információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Shakira dalát választotta a nyári futballvilágbajnokság hivatalos dalának a Nemzetközi Futballszövetség. Vagyis a Die Die című dal lett a viadal himnusza. Eddig csak egy kis részletet közöltek belőle, a teljes dalt május 14-én mutatják majd be. Shakirának egyébként ez már a második hivatalos foci VB himnusza, 2010-ben ugyanis a dél-afrikai tornán a Waka Waka című dala szólt. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ha Reni azt mondja, hogy holnap akár 28 fok is lehet, akkor én elhiszem neki, pláne, hogy már most is csodálatos idő van, és ez kitart egész hétvégén. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez jön majd a Bee Gees, vagy éppen az AD Studio nyitánynak a Menetwork muzsikát.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over. Legnagyobb slágereit.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 6 perc múlva lesz délután 5:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, kifejezetten megrázóak azok a fotók, amelyek a ma hajnali szörnyű szegedi balesetről készültek. Most nézem őket. Gyakorlatilag három részre szakadt egy autó a szegedi Bertalan hídon. Azt ugye most már tudjuk, hogy egy utas azonnal meghalt, egy másik kirepült a fűre, valószínűleg nem is volt bekötve, de őt is súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Annyit lehet tudni, hogy csúszott az út, valószínűleg gyorsabban is vette a kanyart, és neki szakadt gyakorlatilag, nem tudom szebben mondani, egy kandelábernek három részre szakadt az autó, és azt hiszem, az sok mindent elmond a becsapódás sebességéről, vagy az ütközés erejéről, hogy a kocsi kipufogója mintegy 130 métert csúszott a becsapódás után. A rendőrség órákig vizsgálta a körülményeket, le is zárták egyébként ott az Újszeged felől érkezőknek a Bertalan hidat, de azt kell mondjam, hogy három acél roncs darab maradt ott igazából. Vigyázzanak magukra, figyeljenek, ne száguldozzanak, és ha véletlenül esik az eső, akkor talán érdemes még lassabban menni. Nem tudom pontosan, mi okozta a balesetet, csak sejtem. Menjünk tovább, jön a Bee Gees és az első emelet hamarosan előttük, itt a svéd Ace of Base és az All That She Wants a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Mindjárt a Modern Talkinggal és Varga Viktorral folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. Kereken 5 perc múlva lesz 3:45 a mikrofonnál. Dénes Tamás. Szia Tomi, Rétságon a Budapest felől érkezők torlódásra, szakasos lassulásra számítsanak a Konoly kúttól. Kilométeres a sor, aki erre jár, számoljon egy pár perces többletidővel. Zsolti, köszönjük szépen mindezt, tehát Rétságon. Az Útinform jelezte, hogy szalakorlátnak hajtott egy jármű az M4-esen Nagykerekinél az M35-ös felé, a 240-es kilométernél le van zárva a külső sáv. M1 Hegyeshalom felé Győrnél egy defektes kamion vesztege le a leállósávon a 130-as kilométernél. A terelt szakaszon útszűkület mellett lehet elhaladni, emiatt van torlódás. 7-es főút Siófoknál két személyautó karambolozott a 104-es kilométernél, ezért egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 71-es főúton Balatongyörök átkelési szakaszán 5 személyautó ütközött össze a 94-es kilométernél, a félútpályát itt lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 3 perccel járunk most már 3:45 után. Én tudom, hogy nagy verseny van a világ legidősebb csapatának címéért, a Rolling Stones mellett ugye a Status Quo is versenyben van, sokáig az Omega is ott volt a nyakukban, de hiszik vagy nem, még egy együttest meg kell nevezzek, ez pedig az olasz Ricky e Poveri, amely jövőre lesz 60 esztendeje, hogy együtt zenél. Igaz, hogy az eredeti négy tagból már csak Angela és Angelo

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro. Rádió közben az útinform megerősítette, hogy továbbra is kifejezetten erős a forgalom az M3-ason a városból kifelé Mogyoród és Bag között. Elég kemény torlódás alakult ki. Menjünk tovább, hiszen a folytatásban a következő órában érkezik majd a Honeybeast és a legnagyobb hős. Nem hagyom ki Michael Jackson sem, így a hétvége nyitányaként itt lesz a Bérét. És még egy csomó nagy sláger így pénteken délután a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
4: Küldetésünk az ön terményének megóvása a feldolgozás minden lépésében. Terménytisztítás, szállítás és tárolás megbízható hazai technológiával. Hetek, van élet a mérleg után.
1: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. A Cherry

0: Szabó Győző és a Katona József Színház színészei. Csiribaba Táncdal Fesztivál, május 28. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
4: Familypark.at.
5: Mennyi piroska szerped van itthon?
6: Imádjuk. Használom sütéshez, főzéshez, koktélokhoz és fincsi üdítőket készítünk belőle. Visszaváltható üveges piroska szörp, málna, eper, narancs, gozda, citrusmix és még meg annyi ízben.
7: Lendítse fel vállalkozását a Jépi Autóval. Mercedes-Benz Citán kishaszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a Jépi Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
8: A reklám után...
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Szegedről jön az új igazságügyi miniszterjelölt. Alaposan odavágott az almának a fagy. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, ezúttal Bács-Kiskunban.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Egyetem Állami és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt közösségi oldalán jelentette be a leendő miniszterelnök. A poszt korábbi várományosa, Mellétei Barna Márton visszalépett a tisztségtől. A Tisza párt jogi igazgatója, aki Magyar Péter sógóra, azt írta, azért döntött így, mert nem szerette volna, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
12: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
10: Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csak nem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskun vármegyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Éjszaka egy vastagabb felhő réteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
9: Really? Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Egy defektes kamion veszteg el az M1-esen Hegyeshalom felé Győrnél. Lassítaniuk kell. A szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen Nagykereki közelében, az M35-ös felé a külső sávot lezárták. Helyszínelnek a 7-es úton Siófoknál a 104-es kilométernél váltakozva halad a forgalom. A 71-esen is hasonló a helyzet Balatongyörökön a 94-es kilométernél. Erős a forgalom, torlódnak az autók az M3-ason a határ felé Mogyoród és Bakk között, ott is hosszabb menetidővel számoljanak, adta hírul az Útinform.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: 5 perc elmúlt délután 5 óra, úgyhogy én hivatalosan is megnyitom immáron ezt a hétvégét csupa-csupa nagy slágerrel. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Érkezik majd a Salt-N-Pepa, vagy éppen a Moho Sapiens, nyitányként pedig Elton John.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Azt kell mondjam, hogy hát futballistáink mostanában egy picit kelendőbbek, hála a jó Istennek, a nyugati piacokon, mint az korábban volt. Legyen is így, és remélem lesz még olyan futballista, mint mondjuk Szoboszlai vagy Kerkez, akiért tényleg kapkodnak majd a nagy klubok. Viszont egy elég érdekes összeállításba került bele Szoboszlai Dominik. Nyilván Angliában rengeteg futballal foglalkozó oldal van. Az Alex Gol Poszt az egyik legnépszerűbb, és ezen két meglehetősen marcon a férfi azt a játékot játszotta, hogy vajon jobb képű vagy-e, mint, és felsoroltak 10 nevet. A Premier League-ből, akik tényleg meghatározó futballisták, van, aki jó képű, van, aki kevésbé, de hát a játék ez volt, és tulajdonképpen két olyan focista volt, akire azt mondták, hogy igen, jó képű, James Maddison, a Tottenham focistája, úgyhogy rá büszkék vagyunk, és hát akire szintén nagyon büszkék vagyunk, és akire végül a két fiú megállapodott, hogy talán ő néz ki most a legjobban a pasik között. A Premier League-ben a Szoboszlai Dominik volt, úgyhogy Dominik, ehhez is gratulálunk. Úgyhogy

0: Retrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bon Jovival és a Honeybee-tel folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 7 perccel járunk délután, 5:30 után a mikrofonnál. Dénes Tamás, Zsolti a kamionból ír. Szia, M5-ös Szeged felé 42-es kilométernél baleset, állapálya, kerüljetek. Zsolti a kamionból köszi mindezt át az M5-ösön Szeged felé. További hír, 3-as főúton baleset történt az M25-ös autóútnál, a 122-es kilométernél két autó ütközött össze, félpályán halad a forgalom, írja a sofőr Krisztián. Hír még, hogy 7-es út Siófoknál két személyautó karambolozott a 104-es kilométernél, itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. 71-es főút Balatongyörök átkelési szakaszán a korábbi baleseti helyszínen és véget ért, azonban a 94-es kilométernél rendőri irányítás mellett halad a forgalom az úton lévő sérült járművek miatt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
15: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: A reklám után...
16: társadalmi célú reklám.
17: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúr buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúr buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúr buddhista közösség támogatásával.
16: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió villámgyorsan néhány szót a további programról. Este 8-tól ma is Fergetek Party DJ Dominikkal és barátaival, ahogy megszokhatták így pénteken esténként. Holnap reggel viszont már 6 órától majd Leirer Timi ébreszti önöket, 10 órától rádiókonyházhatnak Vágó Pirossal, utána Balázs érkezik Jüresek Balázs a szokásos finomságokkal, Tibi bácsi sem maradhat el, és ismét Fergetek Party szombaton este is itt a retro rádióban. A 70-es, 80-as, 90-es évek legtáncolható muzsikáival. Most viszont indul a 2 órás élő retro kívánság műsor, ami Nyerges Izánkkal és a legelején rögtön John Jettel és a Black Hearts-al. Én ezzel a zseniális dallal búcsúzom mára. Kívánok önöknek további szép estét, nagyon szép hétvégét, és persze jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk hétfőn, ugyanígy.
1: Műsorajánló.
2: A retro rádióban csak olyan zene szól, amit ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Kedvenceit és üzenjen minden hétköznap délután 18 és 20 óra között a Retro Rádióban. Kívánságműsor Nyerges Izával és az ön kívánságaival.
1: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
8: Szobétalporok, felfrissülés szempillantás alatt. Öntsd bele 2 liter vízbe, keverd meg, és már ihatod is a málna, narancs, citrom vagy szamóca ízű üdít. Őket. Szobi italporok. Kis tasak, nagy adag. Szobi, egy íz, ami velünk marad.
9: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Sikerül a bajnokok mesterterve, és megnyerik Zsinórban a 4. végjátékot is. Ha igen, akkor a kihívó Nagy Beninek csak egy saját csapattársával kell megküzdenie. Ha nem, akkor pedig jön a párbajok éjszakája.
11: Exatlon Hungary, ma este a TV2-n.
12: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
13: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó. Úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89.000 diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az oktatási hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
17: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50.000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola is lesz, további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
16: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cellainformációk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Két autó ütközött a hetes úton Siófoktól nem messze, a 104-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva haladhat a forgalom. Már véget ért a helyszínelés a 71-esen Balatongyörökön, azonban a 94-es kilométernél még mindig rendőrök irányítanak. Jóval hosszabb menetidőre készüljenek az M1-esen a főváros felé, a Komáromi csomópont és Tata között. A csomópontokban amúgy is lassabb, körülményesebb a le és a felhajtás, és a kamionosok is araszolnak vagy állnak a külső sávban. Lassabb tempóra számítsanak az M1-esen a határ felé vezető oldalon, Mogyoród és Bakk között is, adta hírül az Útinform.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Joan Jett slágerével rúgja ránk az ajtót a rock'n'roll és a két órás péntek esti kívánságműsor, és ez az utolsó

0: Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a hét utolsó kívánság műsorában. Ez azt jelenti, hogy ma még tudnak üzenni a szeretteiknek, és aztán utána viszont hétfőn fogjuk majd folytatni. Ha megvan, hogy kit lepne meg, mik azok a kedves gondolatok, amit neki szán, akkor hívjon bátran a 0620-22-22-122-es számon. Bogi a legelső, aki ugyanide SMS-ezett, azt írja kedves Izabella, gyönyörű madárcsicsergős, napsütésben kertészkedtünk egész nap a munkahelyünkön, és a kolléganőmnek, Krisztinek most van a születésnapja, úgyhogy én szeretném őt megköszönteni. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és Isten éltesse sokáig. Jön az I'm a Believer a Retro Rádióban. Szeretettel

Retro Rádió kívánságműsor 0620-22-22-122. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Slágerei Retro Rádió. Ön is bejutott a péntek esti kívánságműsorba, úgyhogy igencsak szerencsés. Jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Szeretett unok a bátyámnak, Tereskére, Tereske, nem Terecske, hanem Tereskére. Küldenék jó üzenetet, erőt, egészséget kívánok neki, meg nagy tiszteletemet, mert ő volt a mesterem valamikor villanyszerelésből. Én István vagyok Balószegből.
0: Jó, és hogy most pont ő jutott eszébe?
1: Mert hallgattam a Retro Rádiót, meg beszélgettem vele telefonon, és azt mondja, állandóan ezt hallgatja, tehát ez neki egy ilyen felülülés.
0: De jó, úgy, akkor itt kap egy kis meglepetést most.
1: Talán ott lesz a rádió közel, de szerintem ott van.
0: Akkor nagy szeretettel küldjük neki az I Like Chopin című slágert, ez a Gazibo, a kívánság műsorban, ahol a 0620 22 22 122-es számon este 8-ig érnek el.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: A péntek esti kívánság műsorban 8-ig a Fergetek partig érnek el, és hogyha mégsem sikerül, mert foglaltatja el ez a vonal, ugye ma is esetleg sokan lesznek, akkor legyenek szívesek hétfőn visszatelefonálni. Egy leheletnyi picinkkel kitartás kell ehhez a műsorhoz, de előbb vagy utóbb önre is sor fog kerülni, ezt megígérhetem. Jó estét!
1: Jó estét! 15-et szeretnék küldeni egy kedves barátomnak, Baskó Ádám Ferenc vagyok.
0: Hogy hívják a barátodat?
1: Fazekas Már.
0: Mi az, amit üzennél neki néhány mondatban?
1: Az, hogy vezessen az úton óvatosan, de egyébként nagyon jó sofőr, és hogy teljes szívemből szeretem, mint barát, úgyhogy ne változzon meg.
0: Nagyon jó utat és jó hétvégét kívánok nektek egy szuper jó Alphaville slágerrel. Hogyha ezt szeretnétek élőben is meghallgatni, akkor tudjatok róla, hogy a zenekarral október 30-án pénteken lehet majd Budapesten találkozni. Akkor jönnek ugyanis hozzánk ismét koncertezni. Többször is volt már Magyarországon Alphaville koncert, úgyhogy nyugodtan kijelenthetem, hogy szinte már-már hazatérő vendégek. Jön a Big in Japan!

0: Sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Jobb slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban a Retro Rádió üzenő műsorában meglephetik a szeretteiket néhány kedves gondolattal, legyen szó családtagokról, barátokról, vagy akár a kollégákról. Jó estét!
1: Jó estét kívánok! A betelefonálás műsorba jelentkezni. Jó napot kívánok! Kálmán vagyok, Jászapátiról.
0: Oké, Kálmán, tegeződjünk egymással. Kit szeretnél meglepni?
1: Az egyik barátomat a munkából, kollégámat.
0: Igen, mutasd be nekünk, hogy hívják őt?
1: Nagy Anna.
0: Jó, és akkor most jöhet, hogy mi az, amit üzennél neki, mik azok a kedves gondolatok?
1: Kitartás, nem sok van már hátra.
0: És milyen területen dolgoztok együtt?
1: Gyárba dolgozunk.
0: És mi lesz a hétvégi programotok, kitalálta de már?
1: Azon gondolkoztam, kimegyünk petázni, sütögetni egy kicsit.
0: Nagyon jó ötlet, ugyanis csodás idő lesz, hétfőig biztos, hogy nem fog esni az eső és a hőmérsékleti csúcs, akár a 25 fokot is elérhető, úgyhogy érdemes kihasználni a szép időt. A Kiss együttes következik a kívánság műsorban, jó, hogy hívtál. We'll be right back.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt meghallgatjuk a friss és aktuális híreket, de természetesen utána is lesz még egy órájuk arra, hogy üzenjenek a szeretteiknek, legyen szó névnapról, szülinapról, vagy egyszerűen csak arról, hogy valakinek elmondanák, hogy nagyon szeretik, vagy jó hétvégét szeretnének neki kívánni. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Hajnalka vagyok, és egy zenét szeretnék lejátszani. Nem tudom, hogy jó telefonszámot hívtam-e. Szeretném küldeni Bukszár Donátnak, Lukács Melisszának és Pamacnak, a kiskutyámnak.
0: Oké, honnan telefonálsz nekünk?
1: Budapestről.
0: Jó, és hányadik kerületből?
1: Hatodik.
0: És mi az, amit a szeretteidnek üzennél?
1: Az, hogy jó hétvégét szeretnék nekik kívánni.
0: Jó, és mi lesz a programod neked hétvégén, szombatra, vasárnapra, mit találtál ki?
1: Kempingezni megyünk.
0: Érezzétek magatokat szuper jól, jön az ajándékslágeri is, amiről a hírek után Sissi Kecs gondoskodik. Ez a Heartbreak Hotel a kívánság műsorban, ahol 8-ig a Fergetek partiig még bőven elérnek, csörögjenek bátran a hírek után is.
2: A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobiltarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
5: Van.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
2: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Citán kis haszongépjármű készletről már nettó 6.490.000 forinttól lehet az öné. Kompakt méret és tágas raktér, amely minden helyzetben megállja a helyét. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
11: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
9: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés. UFO akták, továbbra is marad a rejtély. Nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
14: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévők, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
9: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Ötös ütközésnél helyszínelnek az M5-ösön Röszke felé Újhartyánnál. A 41-es kilométernél csak a leálló sáv szabad, mögötte több kilométeres a torlódás. Baleset nélkül is hasonló a helyzet az M1-esen a főváros felé Tatabányánál. Az M3-ason a határ felé Mogyoród és Bak között, a 27-es és a 37-es kilométer között sok helyen csak araszolni lehet. A másik oldalon Budapest irányába Bagnál egy koccanásos baleset miatt torlódik a forgalom. Gyöngyös térségében a burkolatjavítás miatt kell lassítani, a külső sávot kerítették el a forgalom elől mozgó tereléssel, jelezte az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor támogatója a Müller Drogéria applikációja, a Müller applikáció.
10: És most
15: minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A pénteki kívánság műsort is a 0620-22-22-122-es számon érik el. Most a hírek után is maradt még egy órájuk arra, hogy üzenjenek a szeretteiknek. Én Nyerges Izabella vagyok, és szeretettel várom önöket, amíg Sissy Catch énekel. Csörögjenek!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádium. Szeretettel köszöntelek a kívánság műsorban. Te is szerencsés vagy, bejutottál.
1: Jó estét, Kálmán Péter vagyok.
0: Szervusz Péter, honnan telefonálsz nekünk?
1: Helyő Szalontáról.
0: És ki az, akit meglepnél a kívánság műsorban?
1: A haverjaimat.
0: Jó, sorolt fel, légy szíves őket. Jó, hogy kik azok, akik a legközelebb állnak a szívedhez?
1: Ádám, Karcsi, meg Mundinak.
0: És mi az, amit üzennél nekik néhány mondatban? Foglald össze azt a pár kedves szót.
1: Remélem, kívülről fújják ezt a zenének a szövegét.
0: Jól van, és mit fogtok csinálni a hétvégén?
1: Focizni valószínűleg. Helyi Szalontán a focipályán fogunk focizni.
0: Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek, jön a repülők, és a lesz még rosszabb a kívánság műsorban. Hey!

0: Még rosszabb!
1: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor, ahol üzenhetnek azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Hogyha van valaki, akire ma sokat gondoltak, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Jó estét!
1: Szia Izabella, én Melinda vagyok, és most megbízásból hívlak, mert engemet megbíztak, hogy kérjek szülinap alkalmából Marika néni az unokájának, szeretne kedveskedni. Azt üzenne neki, mert holnap lesz a születésnapja, 24 éves lesz, és boldog születésnapot kíván neki Marika néni és az egész családja.
0: És hogyan fogtok ünnepelni?
1: Kint fognak bográcsolni, jól fogják magukat érezni. És innen is üzen neki, hogy nagyon szereti Marika néni.
0: Isten éltesse az ünnepeltet, Adél slágerével köszöntjük őt meg, ez a Rolling in the Deep.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Retro Rádió. Hogyha valakire ma sokat gondolt, és elmondaná neki, hogy mennyire fontos, mennyire szereti, akkor erre a kívánság műsor a legtökéletesebb időpont és helyszín itt a Retro Rádióban, az éterben. Jó estét!
1: Szia, Gábor vagyok Szekszárdról.
0: Kinek szeretnél számot küldeni?
1: És a számot szeretnék kérni az én drága kicsi rózsaszálomnak, Baltacsa Mariettának, ahol az üzenetet nagyon szeretem és imádom őt. És küldeni mindenkinek, aki szeret, illetve nektek is, meg az egész stábnak.
0: Köszönjük szépen, mi lesz a hétvégi programotok közösen?
1: Hát nem tudom, elmenjünk anyóshoz.
0: Jó, akkor egy kis családi ebéd?
1: Így van. Hát utána meg visszajövünk Szekszárdra vasárnap, el szeretné vinni, egy kicsit kirándulni, kimegyünk a Csurgóra, és akkor ott ki is főzöcskézünk egy kicsit.
0: Ezzel kapcsolatban szuper jó hírem van azoknak, akik hasonlóképpen hozzátok szabadtéri programban

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen
1: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Retro

legtáncolhatóbb dalai szólnak ebben a 4 órában, pénteken és szombaton 8-tól éjfélig. Most egy olasz kollégám, egy lemezlovas társ jön, találkoztam is vele többször is. Jön a Funky

Ennek a Rádiót hallgatják, a Spice Girls ugyan időnként ilyen-olyan formában hallott magáról, egyik is, másik is, de most jön a Say You'll Be There.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Csak az ilyen
1: Presser Gábor koncertsorozata a Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között. 8 este, 3 különböző műsor. Jegyek és információk az eventim.hu oldalán.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte. Magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 000 diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
5: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 000 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazma központba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Kellemes péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és elérkeztünk is második órájához is, ahol már mixben hozom minden idők legtáncoltabb dalait. Pont erről szól a Fergetek Party, legyen mindenkinek kellemes estéje, tartsanak be!

Akkor Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hallgatunk néha reklamálnak két ügyben, a nagyobb csoportot vesszük a reklamációt illeti, sőt talán három. Az egyik az, hogy mi a retro, ebben aztán nagyon egymásnak tudnak menni a hallgatók, hogy a 70-es évek, a 80-as, a 90-es, a 2000-es, vagy a 2010-es, és hogy milyen mindenki koránál fogva a saját korosztályát képviseli. Természetesen ebben én nem akarok igazságot tenni, mert szerintem minden évtizedben zseniális dolog születtek, mi igyekszünk ezekből játszani többnyire. A másik vita téma pedig az, hogy vagy reklamálás, inkább úgy mondom, hogy miért nem mondom be az összes fellépést, ahol voltunk. Ennek az az oka, hogy hát nyilván nem akarom mutatni a hallgatókat, akik nem voltak ott, de azért a nagyobbakról beszoktam számolni, és így van ez egyébként a szimbolos esemény, és ugye ez egy elhalasztott buli volt, ott volt valami rendőrségi ügy, ami aztán tulajdonképpen kiderült, hogy nem tisztázott módon alakultak a dolgok, mindegy, annak már vége van, viszont a nyitáskor mi voltunk az elsők, és közönségnek és a közönség szeretetének hála teltházzal nyitottuk a Fergetek partival, sőt az a Forever Young nevet kapta, ez egy dal, amit a Shy Guys-zal egyébként megcsináltunk, majd egyszer ezt is megmutatom önöknek, és ez a Forever Young ugye az Alphaville fantasztikus dala, tehát nyilván itt egy jó dalból könnyű remixet csinálni, de higgyék el nekem, az a hangulat, ami ott elért bennünket, pont arról szól, ami a Forever Young, hogy amikor az ember mondjuk 40-es, 50-es, 60-as vagy 70-es lesz, nincs vége az életnek, nincs vége a jónak, nincs vége a szórakozásnak, nincs vége a szeretetnek, a szerelemnek, a vágynak. Hát pont ezeknek adott teret, vagy ad teret ez, amit mi retrónak hívunk, és tulajdonképpen a rádiónk sikere is azt hiszem alapvetően ezen áll, hiszen hallgatóim nagyon szeretik, ha vissza tudnak révedni azokba a korokba, amikor sikeresek voltak, boldogok voltak, fiatalok voltak. Aztán én azon dolgozom, hogy ráébredjünk, hogy most is szépek vagyunk, sikeresek vagyunk, és most is jó zenék vannak. Hát erről szól a Starship, erről szól a Fergetek Party, és tulajdonképpen erről szól a Retro Rádió is. De most menjünk tovább, folytatódjék a mix.

0: Ez volt a Retro Rádió Fergetek Pati című műsorának mai második órája. Ahogy már említettem, innentől kezdve mixben jönnek a dalok, ugye már ez az óra is egy mixet hozott nekünk, és a következőkben is próbáljuk a legjobb dalokat összeszedni, kiegészítjük sok-sok különlegességgel. Érdekes egyébként, mert van egy alaptézis a rádiózásban, hogy a hallgatók azt akarják hallani, amit már megismertek. Ha pedig olyan rádió, ami úgynevezett ilyen fiatalos rádió, ott meg napi 5-6-szor le kell játszani egy slágert, vagy egy potenciális slágert, amíg a hallgatók megszeretik, megismerik, és onnantól kezdve ebbe a kategóriába sorolják. És érdekes, hogy nálunk itt a Retro Rádió hallgatói közül egy egész nagy tömeg, egy nagy százalék a hallgatóinknak azt szereti, ha különlegességeket is bemutatunk. Tehát van egy zenekar, akinek egy vagy két dalát megismerettük, megszerettük és játsszuk itt a rádióban sokszor, hogy ők kíváncsiak arra, hogy mi volt a harmadik vagy negyedik daluk, amit kevesebbet játszottak a rádiók, vagy egy-egy klubban előfordultak ezek a dalok, és bizony ezt is kérik hallgatóink, és jó szívvel veszik, és egyébként ennek a mestere Bétót László, aki a héten ünnepelte szülinapját neki, boldog szülinapot így visszamenőleg is, és tartsanak velünk a továbbiakban is, mert hozzuk ezeket a különlegességeket is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordesz Krisztián főszervezőtől.
4: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévők, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
3: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Nagyon szép péntek estét kívánok minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ahogy ígértem, ez már műsorunk második fele, de még mindig itt vannak előttünk azok a dalok, amelyeket mixbe, fűzbe átnyújtunk önök.

Akkorát Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tavaly volt egy olyan periódus egyébként, az imént beszéltem arról az adás elején, hogy az eső meg a napsütés, hogy is mondom, dialektikus egysége, hát hogy tulajdonképpen jó a süt a nap, és a fesztiválokon mindig süssön, aztán esni is kell az esőnek, hogy legyen kenyerünk, meg a növényzet, a füvünk, és minden egyéb, amit szeretünk, a természetünk legyen megfelelőképpen öntözve és ellátva minden fontossal, ami kell ahhoz, hogy szépen zöldüljön az ország. Remélem, hogy ezt pótolja a természet, csak ne péntek és szombat este tessék, ha ezt megkérhetem. Tartsanak velünk, folytatódik a műsor itt a Retro Rádióban.

0: valahol alszik már egy apró.
1: Ez a Fergeteg Party DJ Dominikkal.
2: Minden idők legnagyobb bulislágerei mixben a Retro Rádióban.

0: Kellemes és nagyon szép péntek estét minden Retro Rádió hallgatónak. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a Fergetek Party itt a Retro Rádióban. Egy zenés műsor, ahol mixben és szólóban is bemutatjuk a legnagyobb és legtáncolatóbb felvételeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójával.
0: Elérkezett műsorunk utolsó 1/4. órája. Minden hallgatónknak kívánok nagyon kellemes rádióhallgatást, és szeretnék tényleg köszönetet mondani azért, hogy tulajdonképpen elindult az ország, de minden évben így van, hogy ilyenkor így májusban kimegyünk a szabadba,

Kellemes péntek estét mindenkinek, ez itt a Retro Rádió, benne pedig a Fergetek Parti szól. Egyre több szabadtéri bulira várják a szórakozni vágyókat, kikapcsolni vágyókat, vagy várjuk, mert így is mondhatom, így is fogalmazhatok, és jó látni, hogy az emberek összeölelkezve és bulizva köszöntik ezt az időszakot. Ez a május ilyenkor véget érnek a hamarosan az érettségik is, felvételi stressz is elmúlik, és tulajdonképpen ráfordulunk a nyárra. Szerintem ezt nagyon-nagyon sokan várják, és szeretik, és hogy minden szabadtéri rendezvényhez jó időt kívánok, és nagyon-nagyon kellemes szórakozást, és az a hangulat, hogy az ember így el tudja engedni magát ezekben az időszakokban, ez semmihez nem fogható, semmihez nem mérhető, de most folytatódjék a mix, tartsanak velem!

Ez volt a Retro Rádió Fergeteg Pati című műsorának mai péntek esti kiadása. Köszönöm, hogy velem töltötték az időt, és hogy említettem, ez a Forever Young Party egyébként tovább is fogjuk vinni, mert nagyon sok dalból megcsináltuk azokat a remixeket, amely egy picit már jobban szól, de nem nagyon tér el az eredetitől. Sok esetben rá tudtam venni az eredeti előadót, hogy énekelje el újra a dalokat, és szerezzen örömet ezzel is a hallgatóknak. Szóval ebből is jön egy csokor nem sokára itt a Retro Rádióban, de most sajnos el kell köszönnünk. Attilának köszönöm, hogy technikailag minden rendben volt, Rolinak pedig a szerkesztői és a kreatív munkáját, amit ebben a mai műsorban is beletett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Árkony Attila DJ, Dominik vagyok, és

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió